0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nagyon jól vettem, magisztokat, rádiót hallgatom.
2: Hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: kígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
2: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadball, alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadball éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
3: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztereket is befedezni.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. A mai nap is csak azzal tudom kezdeni, hogy www.csak10perc.hu. Ezen a weboldalon keresztül hallgathatják vissza ennek a rovatnak az adásait. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. Ma a vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
2: Én is nagyon örülök. Most azon gondolkodom, hogy milyen ajándékot adhatnék most így neked. Hát telefonon keresztül ez azért nem nagyon lehetséges.
3: Énekelhetnél vagy például, mondhatnék vagy verselhetnél.
2: Igen.
3: Így van.
2: Igen. Érdekes megkeresés érkezett egy hallgatótól, és most azért nagyon melegszik a szívem, mert szerintem ennek most nagyon nagy szezonja lesz. Amúgy is különben az egész életünk szinte majdnem, hogy erről a folyamatról szól, és szeretnénk, hogyha egy picit beavatná minket abba, ami egy hatalmas nagy témakör, és remélem 10 perc alatt azért néhány dolgot azért át tudunk majd vesézni, hogy mai nap folyamán legyen főszerepben az ajándékozás, az ajándékok. Hát kezdjük már az elején, hogy egyáltalán honnan jött ez, mert hát azért valahonnan ez csak elindult két ember között valamikor, nagyon régen.
3: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy azt gondoljuk, hogy az ajándék vagy az ajándékokkal kapcsolatos kérdések azok ilyen internacionálisak, tehát hogy itt nagyjából nemzetek között nagyjából egyformák, hát egyáltalán nem. Vannak olyan országok, ahol nem szokás ajándékozni, van, ahol illik, és vannak olyan országok is, amelyek azt gondolják, hogy az üzletek megkötéséhez mindenféleképpen az ajándékozás is hozzátársul.
2: Ez olyan elegáns dolog, nem? Most úgy őszintén.
3: Így van, pontosan. Az megállapítható azért, hogy az ajándékozásnak vannak szabályai, és ahogyan a társadalmi viszonyaink, a társadalmi berendezkedéseink változtak, meg változnak a különböző koroknak megfelelően, úgy tulajdonképpen az ajándékozásnak a szabályai és az ajándékozásnak a mikéntjei is változnak. Milyen ajándékot illik adni? Hogyan kell az ajándékot elfogadni adott esetben?
2: De jó,
3: mi az
2: mondd
3: a helyzet?
2: A műsort.
3: Amiben mondjuk visszautasítjuk az ajándékot.
2: Olyan is van? Na már erre ki kell térni. Jó? Kezdjük az elején, mert ugye ez mindenféleképpen egy olyan jellegű dolog, ami figyelmesség. Ugye két ember közötti kapcsolatnak valamilyen szintű, magasabb szintű plénumra való emelése. De itt sem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. Azért a figyelmességnek is van, gondolom, határa.
3: Na figyelmesség, nagyon jól mondtad ezt. Vannak ugye azok az állami ajándékok, amiket látunk ugye a tévében, ugye, amikor államok vezetői egyfajta protokollális találkozásnál állami ajándékot adnak át, és ez ugye elárulja mind az ajándékozónak, mind az ajándékozottnak ugye a jó szándékát. Aztán vannak ugye kötelező ajándékok, vagy olyan ajándékok, amiket úgy érzünk, hogy kötelező adni, és vannak azok, amit így neveztél, hogy figyelmességi ajándék, amire azt mondjuk, hogy ennek az értéke, az mondjuk viszonylag csekély, igazából jelképes, vagy csak egy köszönetet fejezünk ki, vagy valamire való emlékezést szolgálja ez az ajándék, hogy mikor partnercégek egymásnak a maguk kapcsolatrendszerében elfogadottan ajándékoznak, vagy mondjuk egy olyan figyelmességi ajándék, amelyre azt mondjuk, hogy 2-3 ezer forintnál nem lehet nagyobb értékű. Ez az, amire azt mondjuk, hogy ez a figyelmesség.
2: Hát ez így egy kategória, hogy mondjuk egy 2-3 ezer forintnál nem lehet drágább. Aha, értem. Tehát inkább ötletes legyen, mint drága.
3: Pontosan így van.
2: Jó, hát ugye az ajándékozásnak megvannak az etikai szabályai. Néhányat azért emelj már ki nekünk, légy szíves ezekből.
3: Azok a jó ajándékok, az etika és az erkölcs szerint, ami személyre szóló, ami igazodik annak a személynek a személyiségéhez és én létéhez, akinek ezt adjuk, és adott esetben még az sem baj, hogyha az ő érdeklődési körét is figyelembe vesszük, és ami talán a legfontosabb, hogy az ajándékot illik becsomagolni.
2: Ez nagyon fontos.
3: Nyilvánvalóan az ajándéknak mondjuk azt, hogy a ruhája, a csomagolása, ez azt is jelenti, hogy például, hogyha törékeny dolgot ajándékozunk, akkor azt illik díszdobozban átadni. Tehát ez a tartalomhoz a forma. De hát még itt a nagyon sok minden más is van, amit meg kell említenünk.
2: De várj, mert hogy becsomagoljuk, akkor azt ki is kell bontani majd, ugye?
3: Nagyon helyes. Ez egyik legfontosabb dologra hívtad fel most a figyelmet, hogy az ajándékot ezt illik felbontani, illik megnézni, és illik kifejezni az örömünket.
2: Mondjuk vannak, akik ebben olyan nem annyira jók.
3: Megnézében, a felbontaniban, a megnéziben, vagy a kifejezésben.
2: Először is elfelejtik felbontani. Én azért adtam át úgy ajándékot, amit elvettek tőlem, és most majdnem csúnya szóval mondtam, rá se csináltak. Gondolom egy tisztelet visszafelé, de ezt csak úgy magamtól gondolom ezt a dolgot.
3: Azt, nem, ott ez meg... több, mint tisztelet. Az ajándék azonnali felbontása, mondjuk azt, hogy az kötelező érvényű.
2: Aha, értem. Értem. A kibontása is, mert például én nem tudok bontani. Én őszinte leszek, tehát én tépek.
3: Én sem szeretek.
2: Igen? Mert hát akkor már nem vagyok egyedül.
3: Igen, nem. Tehát én azt gondolom, hogy a bontásnak már ez a része, ez már nem annyira lényeges.
2: Én ettől féltem, mert hogy nehogy véletlen az legyen, hogy Tibi fogod, kap valami kis akármicsodát, és akkor úgy széttépő, mint a kutya, amikor egy hete nem evett. És hogy
3: például látszódhat az, hogy mondjuk te annak a valaminek, amit még nem is tudsz, hogy mi, igazán örülsz, már a gesztus is mondjuk ezt az érzületet kiváltja belőled.
2: Hát tulajdonképpen egész életünkben gyerekek vagyunk, nem? Hát igen. Azért jól esik kapni, meg adni is, nem?
3: Így van. De mi esik jobb?
2: Hát adni.
3: Így van, jobban esik adni. Ha nincsen mód arra, hogy az ajándékot megtekintsük, mert mondjuk egyszerre többet is kapunk, akkor az ajándékozó azt megteheti, hogy felmenti az ajándékozottat az alól, hogy felbontsa az ajándékot, de akkor ezt neki illik elmondani, hogy mi az ajándék.
2: Aha!
3: Most látom, hogy nincs idő felbontani, de hoztam neked egy ilyen, meg ilyen, meg ilyen bort.
2: Aha, értem.
3: Tehát így tulajdonképpen az ajándékozott nem látja, de az ajándékozó is tudja, hogy mit kapott ajándékba.
2: De jó, hogy ezt mondtad. Annyit tanulok tőled megint. És de mikor van például ilyen helyzet, mondjuk segítség?
3: Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondjuk, hogy vannak az úgynevezett díszétkezések, azt nem kell magyaráznunk, ez családi munkahelyi bármi. A díszétkezéseknél akkor illik ajándékot adni, amikor a megérkezés után, amikor a teljes csapat megérkezik, akkor van pohárköszöntő, akkor a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan illik ajándékot adni, hogyha akkor nem tettük ezt meg, az étkezés közben nem illik felállni mondjuk két fogás között, hanem mondjuk akkor az étkezésnek a végén kerül sor az ajándékozásra. Tehát vagy a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan, vagy azt mondjuk, hogy akkor úgymond a távozásunk előtt.
2: Hát ennek is megvan a protokollja. A betyárját neki.
3: Bizonyám.
2: Hát igen, mert ugye, hogy nézne az ott ki, hogy mindenki ott az ember tolakodik ott átfelé, hogy a csapat már ott enne.
3: Igen,
2: és akkor semmi, mi meg ott vagyunk, és akkor közben egy kis történetet fűzök hozzá. Mondok egy nem éppen rövid, mondjuk 16 verszakos verset.
3: Igen, amit én írtam.
2: Igen, és akkor forog mindenkinek a gyomra. Értem, értem.
3: Azt gondolom, hogy az ajándékozásnak van egy olyan oldala, amiről még szerintem érdemes lenne beszélni, nem tudom, hogy percekben hogy állunk.
2: Hát azért van vagy két percünk, hát beszéljünk.
3: Jó, azt gondolom, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol a kollégák egymást megajándékozzák, adott esetben a főnököt is. Tehát az ajándékozás a munkahelyünkön, ez egy érdekes dolog. Ünnepi alkalmakkor mondjuk célszerű olyan ajándékot vásárolnom, hogy mindenkinek ugyanaz, tehát hogy egyformát. Tehát mondjuk
2: értékében, vagy pedig hasonlót?
3: Azt gondolom, hogy az érték itt nem annyira lényeg, hanem ha van mondjuk 8 kollégám, akkor mind a 8-nak ugyanazt a valamit fogom megvenni. Ha családi eseménye van valamelyik kollégának, akkor arra úgy illik, hogy közös ajándékot vásárolok, úgymond egyet. És ami a legérdekesebb, hogy ajándékozhatok-e én egyedül a főnöknek valamit, ha mondjuk
2: ha van egy közösség.
3: Így van, így van, így van. Ott ugyanazt mondjuk, mint mondjuk családi eseménynél, hogy akkor közös ajándékot illik adni. Hogyha pedig egy cégünk, vállalkozásunk ügyfelétől kapok én egy ajándékot, aki mondjuk velem van kapcsolatban ez a vevő vagy ez az ügyfél, akkor azt az ajándékot illik megosztani a munkatársakkal.
2: Igen.
3: És van olyan ajándék, megint csak mondjuk ide, amit vissza kell küldenünk.
2: Ja, azt hogy?
3: Hát ahogyban vannak ugye módszerek, hogy visszacsomagolom és én magam visszaküldöm, vagy egy céget bízok meg vele, a túl személyes, vagy a megítélésem szerint túl nagy értékű ajándékot egy ilyen munkahelyi ajándékozásnál simán vissza lehet utasítani.
2: Ebből sértődés lesz.
3: nem feltétlenül, hanem inkább annak a deklarálása, hogy erre a túl nagy értékű ajándékra a mi relációnkban nincsen szükség.
2: Uh-huh. Értem. Tehát akkor ez végül is ez pozitívan is elsülhet.
3: Pontosan így van. Így van. Tehát akkor is segítünk, akkor is dolgozunk együtt, de ez a csodálatosan szép autó, ez túl nagy dolog volt ahhoz képest, hogy kötöttünk egy biztosítást. Most csak mondtam valamit.
2: De hülye lennék én ezt visszaküldeni.
3: Hát pedig ez lenne az idő.
2: Igen, jó. Oké, rendben. Már túlhaladtunk az időn, de ezt fel kell tennem, ezt a kérdést.
3: Na.
2: Viszonozni kell-e az ajándékot?
3: Illik. Viszont ajándékkal nyilván esetleg ez nem másnap történik, vagy egy hét múlva. Hogyha olyan helyről kapok ajándékot, ami nagyon váratlanul ér, akkor ez a viszont ajándékozás, ez nyilván csak utólag kell, hogy megtörténjen, de meg kell, hogy történjen. Nagyon érdekes, hogy ezt legtöbbször az emberek elfelejtik, hogy ha engem megköszöntenek a névnapomon, 8-10-12-en, akkor ezt, amikor az ő névnapja van, akkor ezt illik viszonozni is például. Tehát nagyon jól esik, ha rám figyelnek, de vajon nekem eszembe jutnak-e azok, akik engem észben tartottak?
2: Hát azért most szerintem sokan elgondolkodhatnak azon, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ilyen social media, közösségi portál, amiken van emlékeztető, hogy születésnapja van ma ennek, annak, amannak, hogy amúgy eszünkbe jutna-e, hogy kinek van születésnapja. Mert a névnap az oké, de a szülinap az azért már más tészta.
3: Én azt gondolom, hogy aki számomra fontos, akkor azoknak megtalálom a módját, hogy hogyan jegyezzem meg, hogy mikor van az ő születésnapjuk, és ehhez nem feltétlenül kellenek ezek a fajta...
2: Nagyon nagy baki, hogyha véletlenül az ember tényleg túlhajszolt napja volt, és nem tudta felköszönteni, akkor...
3: Az a régi szabály még mindig...
2: 8 napon belül?
3: 8 napon belül. Így van.
2: Jó, örülök neki.
3: Nem a pénztártól való távozás után, hanem 8 napon.
2: Így van. Nagyon élveztem. Köszönjük szépen, Józsi. Legközelebb folytatjuk, megint csak egy hasonló jó témával. Már ennyi. Csoda szép napot neked.
3: Legyen ajándék ez a nap mindannyiunknak.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 20-a szombat, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Biztonságos fürdőzés a természetes vizeken, korszerű lehetőségek a Parkinson-kór kezelésében, és zenés áhítatra várják az érdeklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a 2026-os strandszezon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Összesen 12 kijelölt természetes fürdőhely várja a fürdőzni vágyókat. Az üzemeltető tájékoztatása alapján az idei szezonban a Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdői tófürdő, a Leveleki tófürdő, valamint több tiszai strand is lehetőséget biztosít a szabadtéri fürdőzésre. Júniusban nyitnak a Rakamazi, Ibrányi, Dombrádi, Vásárosnamény, Gergely-Ugornyai, Tivadari és Tuzséri szabadstrandok, valamint a Tiszalök fekete szakál strand. A Jándi fürdőhely várhatóan júliusban, a Gáva Vencserlői pedig augusztusban indítja a szezont. A szezon előtti vízminőségi mintavételek 8 fürdőhelyen történtek meg, és a vizsgálati eredmények alapján az ellenőrzött fürdőhelyek vízminősége megfelelő, fürdőzésre alkalmas. A kormányhivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy fürdőzni kizárólag kijelölt fürdőhelyen ajánlott. A fürdővízvizsgálatok aktuális eredményei folyamatosan elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal honlapján. Korszerű lehetőségek a Parkinson-kór kezelésében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház beteg tájékoztatót és gyakorlati bemutatót tartott a neurológiai osztályon. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők közvetlenül ismerkedhessenek meg azokkal az eszközökkel és kezelési lehetőségekkel, amelyek a hagyományos gyógyszeres terápia mellett vagy annak kiegészítéseként alkalmazhatók. Emellett gyakorlati bemutatón keresztül ismerkedhettek meg az eszközökkel, és személyes kérdéseikre is választ kaphattak. A Parkinson-kór napjaink egyik leggyakoribb idegrendszeri betegsége, amely világszerte és Magyarországon is egyre több embert érint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház neurológiai osztályán és a szakrendelésén jelenleg közel 300 Parkinson-kórral élő beteget gondoznak. Ezért kiemelten fontos, hogy a páciensek és hozzátartozóik megismerjék azokat a korszerű terápiás lehetőségeket, amelyek jelentősen javíthatják az életminőséget. A találkozó egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a Parkinson-kór kezelése az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Ma már számos olyan korszerű lehetőség áll rendelkezésre, amely segíthet a tünetek hatékonyabb kontrollálásában és az életminőség javításában. Ugyanakkor nincs mindenki számára egyformán megfelelő megoldás. A legfontosabb a rendszeres orvosi kontroll, a megfelelő tájékozódás és az egyéni szükségletek figyelembevétele. A szakemberek célja a jövőben is az, hogy a betegek és családtagjaik minél több hiteles információhoz jussanak, és megismerjék azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik őket a Parkinson-kórral való együttélésben. Átadták a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjat. A könyvtári kihívás 2.0 pályázat alkalmából meghirdetett díjátadót a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok előnyitányaként tartották. Az eseményen Tomaszowski Anita könyvtárigazgató köszönte meg az aktív részvételt és a közös kulturális programokat a szervezeteknek, egyesületeknek, társaságoknak, kluboknak. Első helyezett lett a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület, második helyezett a Józsefvárosi Irodalmi Kör, harmadik helyezett a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság, és külön díjban részesült a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Emléklapot több egyesület is átvehetett. Ezekről bővebben a Közművelődési Intézmény közösségi oldalán olvashatnak. Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. A különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. Szerepeltek benne burpee-k, boxjumpok, farmer's carry-k, valamint kettlebell swingek és különböző erőálló képességi feladatok. Az atlétikai elemek mellett az ügyesség, a gyorsaság, az egyensúlyérzék és a csapatmunka is meghatározó szerepet kapott. A versenyzők többek között medicinlabdákkal, kettlebellekkel és egyéb funkcionális eszközökkel végrehajtott feladatokon keresztül bizonyíthatták felkészültségüket. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Kerékpárlopásra szakosodott egy nagyecsedi férfi, de a helyi rendőrök elfogták és őrizetbe vették. A polisz.hu azt írja, május közepén bűncselekmények zavarták meg a nagyecsedi lakosok nyugalmát. A Mátészalkai rendőrkapitányság nagyecsedi rendőrőrsére néhány nap alatt 9 kerékpárlopásról tettek bejelentést. Ismeretlen tettes sorra lopta el a lezáratlanul hagyott kerékpárokat, óvoda, iskola, orvosi rendelő tárolójából és magánházak udvaráról. A helyi rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, hogy mielőbb azonosítsák és elfogják a tettest, akitől még a lakóházak körbezárt udvarán sem voltak biztonságban a kétkerekűek. Az egyenruhások és a nyomozók hamar azonosították a 27 éves nagyecsedi lakost, aki akkor is lopásra készült, amikor a rendőrök elfogták. A nyomozók lopás büntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A férfi beismerte a bűncselekmények elkövetését. Elmondta, hogy a lopott kerékpárokat azonnal eladta, hogy pénzhez jusson. A rendőrök a bicikliket lefoglalták és visszaadták az eredeti tulajdonosoknak. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyíregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. A hallgatóság Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Félix Mendelssohn, Bartholdy, valamint Gárdonyi Zoltán műveit hallhatja. Újabb ingyenes programmal bővül a sóstói fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a sóstói tó és a sóstói piac közötti zöld területen, írja a nyíregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A Genis Torna és a Pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A részvétel díjmentes. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kardreménység Sport 21. edzőtáborába, amely június 21-éig tart Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Sikeres szezon zártak a vízilabdás lányok, befejeződött az U12-es korosztály országos Leány THG bajnoksága, ahol a nyíregyházi Aquasport Egyesület vízilabdázói is játszottak. A nyíregyházi fiatalok két fővárosi klubban játszottak, előbb a KSI, majd a Ferencváros csapataival mérhette össze tudását az Urbin Tibor vezette nyíregyházi alakulat. A KSI ellen győzelmet arattak az akvás lányok, a Ferencváros ellen nem sikerült nyerni. Ebben a korosztályban mindenki aranyérmet kap, így az a Leány csapata is, akik nagyon szép teljesítményt nyújtottak egész szezon során. Urbin Tibor szakedző úgy nyilatkozott a nyíregyháza.hu-nak, hogy hatalmasat fejlődtek a lányok, haladtak a terveik felé. Most pihenés jön, majd nyári táborok, toborzás és augusztusban rajt. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek a zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtés korszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma egy nagyon érdekes témát hozunk, egy olyan témát, amiről nem biztos, hogy mindenki szívesen beszél, hiszen, na mindegy, majd kiderül a folytatásban. Tartsanak ma is velünk, csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, szia!
2: Szándékosan nem mondtam hosszú bevezetőt, mert hogy... bizonyos embereket azért érzékenyen érinthet ez a téma, vagy pedig inkább nem mernek, nem tudnak, nem is akarnak erről beszélni. Ilyenkor tavasz után azonnal beindul az ember családfenntartó szerepe, jön a gyermekáldás, egyesek ezt baby boomnak is hívják, szépen gyarapodnak a családok, nagy boldogság érkezik ilyenkor a családba, viszont van egy olyan fogalom, amivel esetenként foglalkozunk, vagy pedig nem foglalkozunk vele eleget, mindesetre egy biztos, nem lehet a szőnyeg alá seperni. A mai nap folyamán beszélgessünk a szülés utáni depresszióról. Mi ez? Mikor jelentkezik?
3: Valóban nagyon jó volt, ahogy megfogalmaztad, hogy erről az emberek nem tudnak, nem akarnak, vagy nem mernek beszélni. Mert a szülés, a születés, a családdálétel, a szaporodás, az mindenféleképpen pozitív élményeket, érzéseket kíván maga után elültetni az emberek gondolkodásába, és hogyan lehet azt mondani, hogy ezt a két szót, mint szülés, születés, azzal hozzuk össze, hogy depresszió, már pedig ez létezik, csak ez nagyon sokszor az emberi gondolkodásban olyan összeilleszthetetlen fogalom. Azt lehet látni, hogy a szülések utáni harmadik, negyedik napon már előjöhet ez, tehát még mondjuk nagyjából a kórházban töltött időben, de a felmérésekből az látszik, hogy nagyjából a baba első életévéig ez tulajdonképpen bármikor jelentkezhet.
2: Jól látom én azt, hogy amúgy ezt megosztja az embereket ez a téma. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ezt azt mondják, hogy nem is kell vele törő. Régen nem volt ilyen. Hát ugye a régi világban, a falusi világban nem is nagyon foglalkoztak ezzel az egésszel. Tehát tulajdonképpen most ez csúnya szóval mondva, gépiesített volt maga az egész család születés folyamata, gyermeknevelés folyamata, hiszen volt egyéb munka a ház körül, az asszonynak minél hamarabb, amikor a gyermek megszületett, akkor be kellett visszaállni a munka sorrendjébe, és a gyermeknevelés az csak egy B vagy C típusú kategória maradt az életében. Mondom ezt én azokból az elmondásokból, amiket hallottam. Mostanában pedig teljesen más kontextusban látjuk ezeket a dolgokat.
3: Amit mondtál, tulajdonképpen eltaláltad szerintem ennek az egésznek a lényegét. Most ugye azt mondjuk itt a 21. századra, de már 20. század második felére is, hogy azon törekedtünk, hogy a fiatalok minél hamarabb különköltözzenek, elkezdjék a saját maguk életét, és tulajdonképpen amikor a újdonsült anyuka hazaviszi a gyermeket a kis lakásukba, akkor gyakorlatilag ott vele együtt igazából csak az apuka lakik, aki lehet, hogy első szülött gyermekének az apukája, tehát ő is, mint apuka mondjuk azt, hogy most született meg. Nincsenek körülöttük nagynénik, nagybácsik, együtt lakó többi családtag, mint ugye, amit emlegettél régen, hogy generációk együtt is éltek, ugye ezt ugyan nem mondtad, de hát nyilván erre gondoltál, ahol már voltak olyan testvérek, olyan nagynénik, olyan nagyszülők, akik még bőven emlékeztek arra, hogy mennyi minden segítségre szorultak a szülés után. Na ez most mind kimaradt. Milyen tanfolyamokra szoktak járni azok az anyukák, akik babát várnak? Szülésfelkészítő tanfolyamra.
2: Igen.
3: Így van. Ott mindent megtud a terhességéről, elmennek szülőszobai látogatásra, a szülésnek a mindenfajta fázisát megismerik, de általában véve ez itt be is fejeződik, minthogyha a születés egy olyan varázslatos pillanat lenne, ami után már csak a rózsaszín köt következik, innentől kezdve örömmámor, vége van ennek a fájdalmas szülésnek, ott lesz a kezedben a kisbabád, ő békésen fog szuszogni, jól fog enni, jól fog aludni, és gyakorlatilag szépen csendben felnő, aztán erről nem nagyon beszélnek, hogy ez legtöbbször azért nem így történik. Tehát, hogy a szülésről meg a terhességről sokat hallanak az anyukák, és erre felkészülnek, de arra, hogy ezután mi következik, arra pedig legtöbben nem. Na most azoknál van nagyobb probléma, akik alapvetően is igyekeznek a mindennapi életükben, a szülés előtti életükben tökéletesek akartak lenni. Mindent megfelelően akartak csinálni. Minden nagyon fontos volt nekik. Csilli-villi legyen a lakás, minden legyen tiszta, minden legyen tökéletes. És ide érkezik egy gyermek, aki az egész életét tulajdonképpen felforgatja. Ezek a külsőségek. De nagyon fontos, hogy azt is tudni kell, hogy az, hogy a szülés utáni napokban a kismamáknál hangulatváltozás következik be, az pedig egy teljesen normális dolog, hiszen a szervezetében addig termelődött ösztrogénnek a szintje az megváltozik, illetve lecsökken, ezt jelenti a változás, és innentől kezdődően nyilvánvalóan, hogy másfajta érzések és érzületek veszik át az eddigi érzéseknek a helyét. Jön a fáradtság, a pihenésre való vágyás, a kialvatlanság és társai. Na ebből, hogyha ezt nem fogjuk meg időben, és egyébként ez legtöbbször nekünk apukáknak a feladata, hogy ezt észrevegyük és ebben segítsünk, akkor innentől jönnek a problémák.
2: Ezek az első jelek, ugye?
3: Így van.
2: És akkor hogy tudunk segíteni? Hát gondolom az, hogy többet vállalunk ebből az egészből.
3: Pontosan. Amikor azt látják a környezetben, hogy az anyuka nem tudja jól gondozni a gyermeket, eltolja a szoptatási időket, nem akkor teszi tisztába, amikor kell, néha úgy is tesz, mint hogyha ez a baba nem is létezne, vagy pedig láthatóan az anyukának bűntudata van, hogy nem tud jó lenni, pedig jó akar lenni, és ezzel egyre rosszabbá válik. Tehát ezeket kell észrevenni.
2: Ez egy hatalmas trauma annak az anyukának, aki tényleg nagyon jót akar, és mégsem tudja teljesíteni.
3: És egy hatalmas trauma annak az apukának, akinek eddig volt egy barátnője, egy menyasszonya, egy felesége, egy mondjuk úgy egy nője, most lett egy anyája, nem a sajátja nyilván, hanem a gyermeké, és azt látja, hogy barátnőnek, menyasszonynak, feleségnek, nőnek jó volt, de úgy látom, hogy az anyasságra beletörik a bicskája.
2: Milyenkor a teendő?
3: A legfontosabb az, hogy erre fel kell készülni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit régen sokkal jobban megéltek az emberek, hogy már amikor ott a szülés közeli idő volt, akkor már azt lehetett tudni, hogy akkor 3-5 napra oda megy az egyik anyuka, egyik nagyszülő, néhány napra oda megy a másik nagyszülő, utána egy olyan barátnővel van napi kapcsolat, aki kisbabát szült nem régen, és vannak tapasztalatai, hogy az apuka kaphat arra időt, hogy ne kelljen menni dolgozni, hanem legyen ott az anyukával, érezze azt, hogy ez mindenkinek új, főleg, hogyha első baba érkezik. Tehát, hogy erre fel kell készülni, hogy ilyen lehet, nem biztos, hogy megtörténik, de hát, hogy azt mondták a régiek is, hogy jobb félni, mint megijedni. A legfontosabb az, hogy ez nem minősíti az anyát, vagy a kismamát, vagy a nőt, nem érezheti azt, hogy ő most bélyeget kapott a fejére, mert belecsúszott ebbe a depresszióba, mert hogy ez nem az ő hibája.
2: Értem.
3: Ő nem okolható ezért.
2: Mi történik akkor, hogyha ez kezeletlen marad?
3: Hát ugye a legfontosabb az, hogy ugye ilyenkor a gyermek issza meg ennek ugye legtöbbször a levét, mert ugye a gyermeknek a mindennapos táplálása, tisztán tartása, ápolása szokott csorbát szenvedni, tehát leghamarabb a gyermeken fogják észrevenni azt, hogy itt nagy probléma van, és hogyha időben nem történik pszichiátriai kezelés az anyánál, akkor ez adott esetben végletekig is elfajulhat nála.
2: Gondolok itt arra, hogy vannak például testi problémák is, amik ebből lehetnek, például ugye ebből a depresszióból, stresszből például elapad a teje.
3: Például így van, hiszen ez a stressz, ez amit mondtál, ez sok minden másban is negatívan fog hatni.
2: Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Orvosolhatóak ezek a depresszió? Tudom, hogy itt azért vannak szintek, de mégis azért valami reményt öntsünk akkor az anyukáknak.
3: Azt kell mondani, hogy ez mindenféleképpen javítható, gyógyítható, kezelhető. Ehhez kell az a bizalmi és szerető légkör, amit az anyukának meg az apukának ki kell alakítania, nyilván már a gyermekvállalás előtt ki kell alakítani, hogy az a jelzőrendszer az jól működjön, hogy az apuka vegye észre azt, hogyha itt valami nincs rendjén, hogyha az anyuka észreveszi, akkor ő tudjon és merjen arról beszélni, hogy olyan dolgok mennek végbe bennem gondolati szinten, amit igazából én magam sem értek, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy segítségre van szükségünk.
2: Ha már kimondja, akkor az már fél megoldás?
3: Azt gondolom, hogy onnantól kezdődően hamarabb hat mindenfajta terápia, hogyha az ember azt beismeri, hogy én most vákumba kerültem, és nekem most ebből segíteni kell, hogy én ebből kijöjjek.
2: Letelt az időnk, de meg kell kérdeznem, hogy lehet-e ilyen majd a második, harmadik gyereknél is?
3: Sajnos az a válasz egyébként, hogy igen. Sőt, olyan is van, hogy az elsőnél például nem volt, a másodiknál igen.
2: Pedig hát ott ugye könnyebb lesz már a helyzet, hiszen egyszer már átéltük, tudjuk, hogy
3: igen,
2: mi vár
3: ránk. Igen, de még egyszer mondom, látod, ez nem fizika. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen ügyesen tud valaki tágulni, vagy milyen ügyesen tud valaki szülni, vagy milyen ügyesen tud valaki szoptatni. Ezek a lelki folyamatok, ezek függetlenek ettől.
2: Hú, annyi kérdésem lenne még, de letelt az időnk. Jó, hát én azt gondolom, hogy ezzel a témával még nagyon sokat fogunk foglalkozni, mert ez egy hatalmas téma, és ebben tökéletesen igazad van, hogy erre így egy műsor erre nem elég, de hagyjuk még a hallgatóknak meg azt a lehetőséget, hogy adjanak nekünk még kérdéseket, és akkor visszatérünk erre, jó?
3: Örömmel.
2: Köszönjük szépen, Józsi, köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
3: Köszönöm, és viszont kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM. Radio.

0: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a Nyíregyházi Állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19 reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófa védelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinyes sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
4: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrika elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztereneket is befedezni.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. A mai Csak 10 perc rovatban ki fog derülni, lehulla, lepel majd egy olyan dologról, ami most egy nagyon felkapott, úgymond extrém marketinggel ellátott és körülövezett dolog. Nem más, mint a peptidek a főszerepben. Köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat, a műsorokat visszahallgathatják a csak10perc.hu-n. Keresztül dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok! Na. Egy másodpercre annyira... Hát azt nem mondom, hogy javítanám, csak tennék hozzá valamit. Szóval nagyon furcsa a marketingje, majd meg fogod látni, hogy ezek mitől lettek ilyen népszerűek, mert nagyon furcsa.
2: Na, eladhat.
3: És nagyon-nagyon jó dolgokat dobsz föl, de ezekről mind beszélni fogunk. Azért azt tegyük hozzá, hogy én viszonylag sokáig próbáltam elkerülni ezt a megosztó témát, mert ez egy rettetesen megosztó téma, tehát tényleg nagyon oda kell figyelnünk, szakmailag is megosztó, sőt, én magam is bizonyos szempontból megosztott vagyok.
2: Te amúgy is az
3: kérdésben.
2: Vagy.
3: Megosztó leginkább, igen. Tehát mi a baj? Az, hogy nagyon kevés a szakirodalom, rengeteg tiltással találkozol, hihetetlen mennyiséggel, de pozitív, hatékony, anekdotális gyógyulásokból pedig rengeteg. És az a lényeg, hogy ezek valóban kétséget kizáróan működő történetek.
2: Mert mit szokott ilyenkor csinálni? Egy jó orvos fogja magát és magán teszteli, ugye?
3: Igen. Én szedek most egyet.
2: Nagyon jól teszed. Okay. De amúgy mi ez, Gyula? Mi az, hogy peptid? Mert sokan szerintem nem tudják, hogy most miről beszélünk.
3: Oké. Okay. Ez egy, fogalmazunk ki, ez egy gyógyszer csoport, ami összetételénél fogva hatékony. Na de ez így most még ez egy túl rövid megfogalmazás volt. Oké, akkor hozok ellenpéldát. Vannak nagyon pici kémiailag aktív gyógyszer hatóanyagok, most mondjuk egy általánosan mondjuk aszpirin. Tehát ezek pici molekulák, amelyeket beadsz a szervezet, és általánosan elárasztják és csinálnak valamit. Most a peptid nem ilyen. A peptid egy összetett építő kövekből álló valami. Ezek az építőkövei az aminósavak, és akkor a peptid aminósavakból állítható össze, és igaz, hogy csak 20 aminósav létezik az emberi szervezetben, csak hogy számtalan különböző módon építhető ez össze.
2: Ez egy láncolat?
3: Így van, ez egy láncolat, amely utána felvesz egy térbeli alakot. De legjobb példa erre a Lego. Vannak ilyen alapépítőköveid, és abból épp ugyanazokból az alapépítőkövekből építhetsz űrhajót, építhetsz házat, építhetsz kamiont. Ugyanazon elemek, hangsúlyozom, de teljesen más lesz a funkció. Így már egy kicsit talán érthető.
2: Persze.
3: Oké, na, tehát amikor több aminosavat összeépítesz, abból lesz egy peptid. És ez egy hatékony kombináció. Mitől hatékony? Mert a sejteken vannak speciális jelfogók, úgy mondjuk, hogy receptorok, amihez ez a peptid kapcsolódni tud, és ezzel el tud indítani egy folyamatot. Máshogy mondom, és akkor még jobb lesz. Ha úgy akarom, akkor ezek speciális aminósavból épített indítókulcsok, ami beilleszkedik mondjuk egy indítókulcsnak a helyére, és elfordul, és csúgy, már elindul a célzott folyamat, mint amikor indítasz egy indítókulcsot.
2: De ha bármi építhető belőle, akkor hogy illik bele két ugyanolyan, akkor nincs is. Tehát akkor hogy illik bele a zárba?
3: Így van. Úgy van, hogy rengeteg zár van. Pont ez a lényeg, érted már? Tehát hogyha benyomsz egy aszpirint, akkor az mindenre hat, és mindenre ugyanúgy. Benyomsz egy peptidet, az csak a saját zárjába illeszkedik bele. Nagyon jól rátapintottál a lényegre.
2: És akkor honnan tudjuk, hogy nekem az a zár például, az kell-e, hogy nyissuk?
3: Ugye ez az, hogy van olyan problémád, vagy nincs. Egy adott peptid, az mindig ugyanazt a folyamatot fogja elindítani.
2: Ez válasz lehet azoknak, akik azt mondják, hogy megelőzésképpen fogják ezt fogyasztani, mert akkor ennek semmi értelme.
3: Lehet, tehát ha egy folyamat lelassult benned, vagy lassulóban van, de az még nem okozott problémát, és ezt egy peptiddel teszem, azt felpörgeted, akkor megelőzésnek is használhatod.
2: Különben ez egy zseniális dolog lehet, hogyha ezt jóra tudja használni a szervezet.
3: Mitől zseniális?
2: Attól például, mert hogy lehet, hogy például olyan dolgokat, olyan folyamatokat, vagy olyan problémákat tud megoldani ez, amit alapjában véve amúgy csak egy nagyon-nagyon komoly gyógyszerezéssel lehetne.
3: De ez is gyógyszerezés, csak mi a leglényegesebb dolog itt? Mitől hatékonyak ezek a peptidek? Könyörgöm, ezeket a peptideket tudod kitalálta ki? Nehogy is. Ezeket a peptideket, ha mindenki hite szerint, vagy a jó Isten találta ki, vagy az evolúció, de lényeg, ami lényeg, hogy ezek léteznek benned. Tehát nem véletlenül van annak a kulcsnak befogadó helye, mert ez a kulcs ott van.
2: Tulajdonképpen az emberekben akkor alapjába véve ez már van.
3: Így van.
2: Akkor minek akarjuk kívülről bevinni, mert kevés van belőle?
3: Így van. Így van, vagy pedig terápiás célzattal meg akarjuk emelni, mert azt a hatást, amit ők elérnek, azt fokozni akarjuk. Tehát még egyszer, egy aszpirin, az egy kis molekuláris gyógyszer, az általánosan hat a szervezetben, a peptidnek célzottan egy bizonyos ponton, mert oda van kitalálva. Mondok egy híres peptidet, jó, és akkor megérteni fogod az egészet. Talán az egyik legismertebb peptid, ez az inzulin. Ez egy peptid.
2: Oh.
3: Érted már? Tehát 21-ben felfedezték, 22-re letisztították egy 51 építőkőből, 51 aminosavból álló peptid. Na, így már érthető?
2: Persze, akkor az egyes típusú cukorbetegség elvileg gyakorlatilag gyógyítható peptiddel.
3: Így van, ami az inzulin, ami egyébként a szervezeted által termelt anyag.
2: Aki nem termeli, azoknak meg be kell juttatni.
3: Igen. Így van. Na most akkor még egy kis adalék. A kismolekulás általános gyógyszerek, mint az aszpirin, őket képzeld el úgy, mint egy kalapácsot. Oké? Tehát lehet vele kopácsolni, meg sokszor egy kis ütögetés jót tesz, meg a szegekhez kimondottan az kell, de igazából óriási baj van, ha mindent csak kalapáccsal kell megoldani, mondjuk autót szerelni kalapáccsal, csak kalapáccsal. Nem, kell egy csomó speciális... Örülök neki. Ne vigyél hozzá autót. Kell egy csomó speciális szerszám, mert mondjuk egy csavart, már azért jó lenne csavarhúzóval betekerni. Ha azt kalapáccsal vered be, az már nem olyan okos dolog. Jó? Tehát a kis molekulák rengeteg mellékhatással dolgoznak. Ezek ők a kalapácsok. És ezért nehéz a gyógyszerfejlesztés, mert nagyon nehéz jó kis molekulájú gyógyszert csinálni, mert nagyon szuper lesz arra, amire kitalálta, csak a végén kiderül, hogy csomó mellékhatása van, és akkor megy a kukába.
2: De nehéz volt nekem annak idén megérteni ezt, hogy fáj a kezed, fáj a fejed, vagy fáj a kármicsodád, és akkor mindegyikre ugyanazt a picike kis fehér pöttyöt veszed be.
3: Így van, azért, mert hogy általánosan letompítja az idegi folyamatokat.
2: Azt is milyen nehéz megérteni, hogy ezt egy 50 kilós csinos hölgy, meg egy 140 kilós nagy darab férfi is ugyanazt a pici gyógyszert veszi be, és ha...
3: És ez egy marhaság is ráadásul. Na, és a peptidek meg célzottan csinálják a dolgokat. Most itt van például itt nálam egy kutatás alatt egy peptid. Nem én kutatom, hanem keresem, hogy hol és milyen formában is hogy lehet hozzájutni. Ez segíti a sérült gyomorbél területek, sérült izomzatoknak a helyreállítását. Kiválóan gyógyítja ezt. Tehát igazából félelmetes hatékonysággal. Feleségemnek van egy nem gyógyuló izomsérülése, amiatt kezdtem el kutakodni, és tudod, mit találtam? Ez a peptid olyan helyeken is tudott teljesíteni, amikor kísérletekben átvágták az Achilles-int. Miért lényeges az Achilles-int? Gondolj csak bele, mászol fölfelé a hegyre, az Achilles-int milyen terhelést visel? A teljes testsúlyodat. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly fizikailag igénybe vett ín. Na most, átvágták, és spontán gyógyulást tudott ez a peptid hozni. Tehát nem meghúzódott, meg kicsit megzúzódott, meg egyebek, hanem átvágták. És úgy is, ugye állatkísérletekben, látjuk már, ott vágdosunk is nem, és nem embereknél, gyönyörűen hozott teljes gyógyulást. Aztán, amit én mondtam is, hogy használok egy peptidet, tesztelem az alvásjavító peptidet. Hát a többenet, amit csinál.
2: Egyes hölgyek krémként kenik az arcukra, és csodát tesz velük például.
3: Olyan is van például, így van, Tehát különböző kulcsok, különböző intukulcsok, különböző peptidek. Na, de miért robbant ekkorát a peptin bomba? És ezt most nagyon fontos elmondani, hogy ez az én véleményem. Jó, nem akarok ebből megint bármiféle probléma legyen. De majd mindjárt meglátod, hogy honnan indulunk. Tehát jönnek ezek a peptidek, elkezdik a cégek, nagy gyógyszercégek keresik meg, mint annak idején az inzulin, keresik, dolgoznak vele. Na most, így jutunk el 2013-ig. Amikor is egy Myriad Genetics nevű cég, aki felfedezi a BRCA 1-es és BRCA 2-es géneket, amelyek egyébként akkor ugye a emlőtumorok kialakulásához kötötték őket, ma már tudjuk, hogy a petefészek tumorhoz, az férfiakban a prostata tumorhoz, ezt azért megjegyezni, nagyon fontos, kötődik, hasnyálmirigy tumorhoz is kötődik, tehát a BRCA gén állapotát férfiaknak is érdemes megnézni. Tehát egy létfontosságú génről van szó, és a cég minden hozzá köthető dolgot le akar védeni. Tehát egy emberben, testben lévő gént megtaláltak, és le akarták védeni az ezzel kapcsolatos történéseket. Hatóanyagot, de mindent, amit ebből ki lehet hozni. És erre azt mondta a többi cég, hogy hoho, álljunk meg, nem lehet kisajátítani, mert ez az emberi szervezetből származó, abban lévő valami. Ezt nem ők találták ki, ezt ők találták meg, de attól még ez nem kisajátítható, nem lehet szabadalmi védelem alá tenni. És ebből lett egy bírósági per. És ugye tudjuk, hogy Amerikában precedens jog van, tehát ez azt jelenti, hogy ez a bírósági per lesz érvényes a későbbi történetekre. Na és az a bírósági per kimondta, hogy az emberi testből származó történések nem védhetők le. És innen indul a lavina, amit holnap fogunk tudni megbeszélni.
2: Jaj, de jó. Én örülök neki, hogy ezt a témát felhozta. Nagyon sok hallgató és sok kérdést tett fel ezzel kapcsolatban, mert szerintem most kinyitottak egy ajtót, amit jó, hogyha egy picit jobban körbejárunk a segítséget. De köszönjük szépen, holnap jelentkezünk megint. Szép napot kívánunk neked. Szia-szia.
3: Szervusztok.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

jönnek a hírek 9-kor, és bizony a reggeli készítéséhez nyugodtan lehet ribizni, cseresznyét, megyet, bármit alkalmazni, én is szoktam egyébként turmixban, jó sok vízzel, egy picit tejjel, fölhúzom fahéjjal, mézzel, ez is lehet egy jófajta reggeli. Jó étvágyat és jó utat kívánok az úton közlekedőknek, hozok néhány helyi információt majd én is, hogy hol mire kell itt számítani a közlekedésben. A piacok környékén, mint ahogy minden hétvégén, legyünk óvatosak, így a mai napon is. 9 óra mindjárt a friss hírekkel érkezik Andi. Látom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhetű programok vannak Nyíregyházán is, illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző, hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Zógnak-e a fűnyíró, kérem szépen, városunk kertvárosi részlegében? Hát reméljük, azért csend van mégis, nyugalom. Gyerekzsivajtól sem hangos egyik játszótér sem, vagy legalábbis majd a későbbi órákban, viszont most még kellemes az idő, aztán jönnek majd a nagy hőértékek, amikor érdemes lesz behúzódni. Egyelőre nem húzódunk sehová, élvezzük a legjobb zenéket. Ricky Martinnal és Christina Aguilera-val indulunk, de jön a Salt and Pepper, hozom Lady Gaga-t, jön Coolio is még ebben az órában. Csodás napot kívánok mindenkinek, június 20-a van.

év között szól, és milyen jól átírtuk mi valamikor Szakács Tibivel a Poker Face című dalocskát, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnek dalokkal játszani, és mondjuk átírni a szöveget, vagy magukévá tenni, és oly formában tudják mondjuk énekelni. Jó kis emlékek, amikre jó azért így gondolni, visszafölidézni egy picikét. A nyár erre is való egyébként, meg arra is, hogy rengeteg élményt gyűjtsünk, úgyhogy bízom benne, hogy már a nyári tervek, nyaralások, táborok mindenhol készen állnak és várják a gyerekeket, és mi is a tervekkel. No, ha már utazunk, akkor nagyon sokan szokták azért a vonatokat, buszokat is igénybe venni, úgyhogy nem árt tudni, hogy itt a nyári szünet alatt bizony változik az autóbuszos közlekedési rend is, mert hogy egészen majd úgy tűnik, hogy a mai napon mi van, a 20-a, igen, június 20-a, szabad nap, tehát a szombati nap szerint haladunk, és holnaptól a hét első tanszünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap lesz, aztán jönnek itt most már a szüneti munkanapok szerinti közlekedési rend, ami érinteni fogja itt városunk közlekedését is, tehát a mai naptól egészen augusztus 31-éig a nyári tanítási szünet ideje alatt tart mindez, úgyhogy ebben az időszakban a tanítási napokra, valamint a tanév tartalma alatti időszakra meghirdetett járatok nem közlekednek, de érdemes megnézni az oldalunkon is ezt a táblázatot, ahol minden naptípus és érvényes menetrend olvasható, bestfmnyiregyháza.hu. Én imádok egyébként buszozni, képzeljék el, hogy a múltkoriban is úgy mentem ki a Sóstúra, hogy szépen felültem a 8-asra, aztán hajrá mentem ki, de vonatokkal is ugyanez egyébként itt az élményem, mert hogy ma már azért az országbérlettel, vagy éppen a 24 órás bérlettel is meg lehet közelíteni bármit. Kényelmesen föl lehet állni, nagyon szeretem a büfékocsiknak is a hangulatát, úgyhogy én nagyon szuper kis nyarat kívánok mindenkinek. Mellett azért szóljon a 103.9 Best FM, főleg a Nyíregyházán jár, de ha online hallgatnak minket, akkor egy nagy puszit küldünk innen, és egy jó dalt, a Noxala érkezik. Ez már az Árva dal, itt a Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Balaton parton.
1: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
2: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a családtag nálunk.
3: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
4: Ez a 103.9 Best FM.

Savage Garden itt a Best FM-en, és én is bezártam az ablakot, tudják miért? Mert hallom, hogy a szomszédban már furnak, faragnak, és ez olyan örökös kérdés, hogy mikor illik, mikor nem illik, mikor és meddig kell mondjuk használni mondjuk olyan berendezéseket a kertben, ami ne zavarja a szomszédot. Hát elmondom, hogy a hétvégén a zajkeltésnek a megítélése egyértelműen a helyi önkormányzati rendeleteken és a hatósági előírásokon alapul. A legfontosabb szabály, hogy hétköznap és hétvégén szigorúbb csendidők érvényesek, és a tiltott időszakban végzett hangos tevékenység, gondolok itt a fűnyírásra, flexelésre, vagy építkezésnek a bizony hangosabb használata szabálysértésnek minősül. Hát megnéztem, hogy a mai napon, szombaton a hétvégi munkavégzés megengedettebb, de jellemzően a 9 óra 12, utána pihi van, valamint a 3 óra és 6 óra közötti idősávok a megengedettek, és itt azért van egyfajta decibel korlát is, amire érdemes figyelni, illetve arra, hogy vasárnap és munkaszüneti napokon hát egész napos nyugalom idő van érvényben, tehát a zajjal járó kerti és házkörüli munkák végzése tilos, vagy éppen szigorúan korlátozott. Remélem mindenhol azért nyugi van, és úgy végzi mindenki a dolgát. Én egyébként az imént bezártam az ablakot, mert nagyon furtak, faragtak, na de hát, amikor ugye ilyen bérházakban felújítások vannak, azt azért mindenki meg szokta érezni, és nekem is most a fiam itt az államvizsga előtt hozzám jött át tanulni, mert felette kompletten szétverték a lakást, úgyhogy mondta, hogy lehetetlen tanulni, és reggel már 7:30-kor a fiúk ugye hát furtak, faragtak és csinálták a dolgukat, viszont mentségére legyen mondva az ott lakónak, hogy azért a fali újságra kihelyez egy papírt ilyenkor, hogy már előre elnézést kérünk, felújítás történik, és picit zajosabbak lesznek. Bízunk benne, hogy azért a hétvégén hatványozottan odafigyelünk erre, és biztosítjuk mindenkinek a nyugalmát, mert ez is nagyon fontos. Mint ahogy Lionel Richie dala is fontos, mert hogy ő érkezik hozzánk, ez a Best

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és kemény biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

hamarosan 10 órakor milyen izgalmas lehetne még mindig levelet kapni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan azért leveleztek még valamikor lánykorukban, vagy fiúkorukban várták a levelet, mondjuk amikor éppen katona volt valaki, és küldte a szerelmének a levelet, micsoda rajzokkal spirálva volt még ez gyakorlatilag úgy egy picikét megspékelve ezek a levelek, és olyan jó, amikor ezek még mondjuk előkerülnek. Hát képzeljék el, hogy nekem még olyan régi-régi szerelmes levelek is birtokomba kerültek, amit még valamikor az 1900-as években írt, hát nekem ilyen családi rokon szálból férfi ember a választottjának, és hát az a megfogalmazás, meg az a stilisztika, hát őrület, úgyhogy megvan ennek az izgalma, hogy nem azonnal ott van az az üzenet, hanem várni egy levélre, egy táviratra, egy képeslapra, és még én arra is emlékszem, amikor táborban voltam, hogy akkor a postát megcéloztuk így gyerekekkel, vettük a képeslapot, és személyesen írtunk anyának üzenetet, hogy jól vagyunk, minden rendben, meg ki tudja még mit. Hát ha vannak ilyen kis levelek, képeslapok, elő lehet akár keríteni, mondjuk a padlásról, vagy a pince mélyéről, és mondjuk meg lehet mutogatni a gyerkőcöknek, hogy ugye milyen izgi volt valamikor várni hónapokat, vagy heteket, hogy megjöjjön a szerelmünktől is az a levél, amire annyira vártunk. Hát én most Dashnek a levelét hozom dalban, aztán készülünk a hírekkel is, mert hogy nem sokára 10 óra van. Remélem mindenkinek jól telik ez a napja. Van még idő eltervezni úgy, hogy jó legyen, mert ez sok múlik, ugye azon, hogy hogyan tervezzük. Én kívánok mindenkinek csodás napot. Június 20-a van, nem sokára egy kis kalendáriummal készültem, úgyhogy hozom majd ennek a részleteit is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadball, alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadball éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
4: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Púcs, jó sok folyadék bekészítve, és indulhatunk neki ennek a napnak, vagy a hétvégének. Az időjárás jelentésből legalábbis én ezt érzékeltem, és ezt is érzem. Gadzsó dalát pedig már is indítom. Beszáme mucho, hogy tudnám én

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd a Best

diákok, akik letették az iskolatáskát és picikét a tételeket is elfelejtették, gondolok itt kicsikre és nagyokra is egyaránt, hiszen nem csak ugye a tanévnek van vége végre, hanem azért nagyon sokan államvizsgáztak, ugye június 15 és 19-e között tartották itt a záró vizsgákat a Nyíregyházi Egyetemen is, ahol az 5 napos időszak alatt hát több mint 1000 hallgató adott számot a tudásáról 59 vizsgabizottság előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy lesz majd hamarosan itt az oklevél átadó ünnepség, amit idén 2 naposra rendeznek majd, július 3-a és 4-én vehetik át majd a diplomájukat a frissen végzett hallgatók a Nyíregyházi Egyetem Kodály termében. Én is ott leszek, mert én is nagyon büszke vagyok a fiamra, aki sikeres államvizsgát tett, és vele együtt pedig nagyon sokakra, mert hogy ez nagy dolog, úgyhogy megérdemelten jár nekik is a pihenés. Szerintem ők is alig várták, hogy legyen egy ilyen felszusszanós hétvége. Ezt meg is kell koronázni valami kis szuper bulival, grillezéssel, főzicskéléssel, kirándulással, lazulással, mert hogy a hétvége fontos, hogy erről is szóljon. Mellé pedig hozzuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Don't have to leave this town.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet.

Five dala után Király Viktor is fölkészül, aki tűzeskedni fog egy picikét. Ja, egyébként nem árt tudni, hogy megyénkben ugye mérsékelték itt a tűzveszélyt, viszont arra készülni kell, hogy oké, hogy feloldották a tűzgyújtási tilalmat, viszont még van olyan vármegye, ahol továbbra is érvényben marad, többek között Bács-Kiskun, Borsod, Csongrád, Csanád, Heves és Pest vármegyében ugye nem hullott annyi csapadék, ami a korábbi aszályos időszak okozta tűzkockázatot csökkentette volna. Viszont a tűzgyújtási tilalom esetében még mindig tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom pedig a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és bizony még mindig megdöbbentő, ám bár én sajnos egyet kell, hogy ezzel értsek, mert hogy látom a környezetemben, hogy a szabadtéri tüzek jelentős része még mindig emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért a tűzgyújtás során továbbra is fokozott körültekintése van szükség. Nagyon fontos eloltani a tüzet bárhol is vagyunk. Én mindig elmondom, nagyon mérges szoktam lenni cigarettát kidobó emberekre, oda is szoktam menni, szólok nekik, figyelmeztetem, nagyon mérges tudok lenni, beszólok, tehát én ilyen vagyok, úgyhogy ezért már nem fogok elnézést kérni egyébként, mert a városban is nagyon sokszor tapasztalom, amikor felsétálok a Kossuth tér, hogy cigizik, eldobja, el se nyomja, vagy legalább lépne hármat és odadobná a kukába. Én ilyenkor mindig oda megyek, és látványosan vagy eltaposom, vagy szólok meg, hogy valamit elhagyott. Szerintem vagyunk azért még ezzel így mi is itt a városban, akik így kőkeményen ezért így szólunk, és hát szerintem szóljunk is, jó? Úgyhogy maradjon meg bennünk ez a kis karakánság. Ja, és a múltkoriban hogy jártam? Még ezt elmesélem, jöttem haza Budapestről egy ilyen telekocsival, és megálltunk egy benzinkúton, ugye be kellett menni pipilnie a kedves utastársaimnak, és az egyik bagós elővett a cigit, és ott elkezdett cigarettázni. Szóltam is neki, hogy mondom, figyelj, nagyon rossz helyen gyújtottál rá, mert egyrészt itt nem lehet, hát kettő meg benzinkúton mégse, szóval azért nem kellene. És föl volt háborodva, hogy én miért szólok neki, aztán elmagyaráztam neki, hogy miért. Persze, most hagyd ne mondjam az emberi viselkedési kulturálatlanságot, hogy ebből akadt egy kis nézeteltérés közöttünk, de szóljunk, jó? Mert hogy vannak szabályok, és azok azért vannak, hogy betartsuk őket. Na, hát ilyen értelemben Király Viktor nyugodtan tüzeskedjen, dalban nem lesz veszélye, ezt megígérem, sőt az utána jövő dalnak sem, amit én nagyon szeretek. Egy régi Bestiák dallal megyünk majd utána tovább. Fáj még, ha néha felhívsz, itt a 103.9 Best FM-en. Ja, és hogyha bármilyen hozzászólása van, nyugodtan

Igen, de azért vannak, akik még vizsga időszakban vannak és tanulnak, és igen, köszönöm az infót, június 27-ig még azért a Nyíregyházi Egyetemen is tartanak vizsgákat, úgyhogy még addig van idő tanulni. Én már arra nem is gondolok, hogy vannak olyan diákok, akik majd a pótvizsgára fognak készülni, de vannak ilyenek is. Hát boom, megint csak mesélek. Nekem is volt ilyen fajta, hát bukfencem a gimiben, és egész nyáron tanultam kémiát egyébként, és nagyon jó volt utána egyébként vizsgázni, mert hogy kívülről fújtam az egész kémia tankönyvet, és utána pedig abból éltem még sokáig. Van ilyen. Nyilván nem lettem kémikus, és ez irányú szakot sem választottam, de hát kedves diákok, minden túl fogtok élni, én ebben biztos vagyok, és tudjuk, ő szoktuk azt is mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít minket, úgyhogy ennek tudatában azért én csodás nyarat kívánok mindenkinek, a Kid Rock dalával pedig megyünk tovább. Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Június 20-án fölkészülnek a Rafaelek, a Margitok, a Koppányok, őket lehet köszönteni. És vannak azért híres születésnaposok is, mint például Dargai Attilának a neve is fölmerül, aki 99 éve, hogy megszületett, és én imádtam a Pom Pom című meséjét, vagy éppen a Vukkot is, mert hogy nevéhez kapcsolódnak ezek a rajzfilmek, de filmjeiből is lehetne idézni, például a Ne hagyd magad emberke, vagy éppen a Dióbél királyfia, Három nyúl, tehát Pom Pom Ludas Matyi, Vuk, vagy az Erdő kapitánya, ez hatalmas művek voltak, úgyhogy egy picikét fogunk nosztalgiázni majd, és a kalendáriumot is megnyitom, kinyitom, hogy kiket fogunk köszönteni. Ja, és így jó előre mondom, hogy holnap apák napja, úgyhogy lehet már a mai napon is készülni nekik figyelmességgel, üzenettel, öleléssel, emlékekkel, hát ki hogyan emlékszik, ugye? Vagy éppen ünnepel majd, hiszen holnap apák napja. Ma viszont június 20-a van, remélhetőleg egy szuper hétvége előtt állunk, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó tervezgetést. Nem sokára 11 óra van, az ebédkészítéshez pedig jó munkát, jó hangulatot, mert ez a legfontosabb, hogy érezze mindenki nagyon jól magát a bőrében. Ez a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek az Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

majd 12-kor, de még egyelőre 11 óra múlt néhány perccel, és amikor itt nézem a zenei listát, akkor mindig úgy fölszisztenek, hogy ú, de szeretem ezt a dalt, CNC Music Factory jó lesz. Bye Alexék is jönnek, de az órát Prince dalával indítom, akit én nagyon szeretek, mint előadó, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy hatalmas hangerővel fogom hallgatni ezt a dalt. Rádiózzon velem, én Zentai Edith vagyok egészen 2-ig, itt a Best FM-en.

Micsoda funky és micsoda mozgásokat vélek én felfedezni eme ütemek hallatára. Én is nagyon szeretek táncolni. Hajlamos vagyok egyébként bárhol bevásárló központban is meghallok valami zenét, azonnal rütyőzök. A mai napon szombaton a Rafaelek biztos, hogy fognak ünnepelni, mint hogy a Margitok, vagy éppen a Koppányok is, és picikét nézzük meg a nevüknek a jelentését. A Rafael héber eredetű bibliai név, jelentése Isten meggyógyít. A Margit név a görög eredetű latin Margaréta névnek a magyarosodott alakja, jelentése pedig gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formában használják, egyébként legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, negyedik Béla király leánya volt. Én ismerek Margitokat, inkább az idősebb generáció képviseli még ezt a nevet, a nagymamám is Margit volt, úgyhogy szeretettel gondolok rá is. Koppányokat viszont köszönthetjük, én is köszöntök egy Koppány nevű barátomat, mégpedig török eredetű magyar név viselőjeként, régi magyar személy név, egyébként István király ellen lázadó főúrnak volt a neve. A Koppány névnek a jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős és éppen magas. Pont most gondolkodtam, hogy Koppány ismerősöm van, és képzeljék el, a múltkoriban egy anyuka úgy szólt a kisfiának, hogy Gellért. Úgy fölkaptam a fejem, hogy de szép nevet választott. Hát lehet itt a nevekkel egy picikét játszani majd egyébként. Holnap pedig, csak hogy itt a névnapokat nézem, az Alajosok, a Leilák és a Luizák következnek majd a sorban. Az én soromban pedig a legjobb zenék következnek Curtis-szel, Dario G-vel, Sean Paul-lal, de Christina Milian-nel már is a folytatásban.

Hamarosan 11:30 lehet készülni az ebédhez, és lehet közben köszöngetni a születésnaposokat, a névnaposokat, és én is néztem, hogy aki éppen június 20-án ünnepel, vagy született, akkor nem árt tudnia, hogy pontosan Nicole Kidmannel ünnepel egy napon. Ausztrál származású színésznő, 59 éves egyébként, és Honolulun, Hawaii szigetén született, Oscar Golden Globe díjas színésznő, aki egyébként hazájában, Ausztráliában már ismert színésznő volt, amikor a világ megismerte a Halálos Nyugalom című filmben, és ezt követően jelentősebb hollywoodi filmekben foglalkoztatták, és így lett egyre fontosabb szerepekben látható, és míg nem mára a legkeresettebb sztárok között tartják számon. Nézegettem itt róla egy pár gondolatot egyébként. 1984-ben az Ausztrál Express című sorozatban játszott mellékszerepet, és 17 évesen vált ismerté Ausztráliában, mégpedig az 1985-ös Vietnám című mini sorozatban. Majd aztán jött a Halálos Nyugalom című filmje, amivel elnyelte az Ausztrál Filmintézetnek a díját. 1990-ben karácsonykor házasodott össze Tom Cruise-zal, ki nem tudná ugye mindezt, színésszel és filmproducerrel, akivel egyébként a Mint a villám forgatásán találkozott, és két gyermeket fogadtak ők közösen örökbe, majd 10 év házasság után 2001-ben váltak el egymástól, és hát nem sokkal később a várandós Nicole egyébként sajnos elvetélt, és utána egy új férjével, aki egy country énekes, hál' Istennek született és életet adott kislányuknak. Sunday Rose, így hívják a kislány, nagyon különleges kis neve van. És találtam Nicole Kidmanről egy kis érdekességet, ami nagyon példaértékes, nagyon sokan átmegyünk mondjuk olyan krízis helyzeten az életünk során, amikor föl kell állni és meg kell mutatni ugyanúgy magunkat, és valahogy ezt úgy kezelni kell tudni, itt gondolok a gyászra, mert hogy Nicole Kidman élete egyik legnagyobb szakmai sikerére készült a 2024-es Velencei Filmfesztiválon. Az ünnepés helyett élete legsötétebb éjszakája várt rá, ugyanis a színésznő egy panelbeszélgetésen idézte fel ezt a megrázó pillanatot, amikor percekkel a díjátadó előtt tudta meg, hogy édesanyja elhunyt. A színésznő hát elárulta, hogy a hír hallatán azonnal elhagyta a fesztivál helyszínét és a szállodájában menekült, mert hogy részese volt teljes mértékben a létezésének az édesanyja, és egy ilyen mondatocskát vettem ki ebből a hírből, amit mindenki be tud építeni, aki már sajnos mondjuk túl van egy ilyen tragédián, hogy ő azt mondta, hogy ez a traumatikus élmény végül megerősítette a hitét abban, hogy szinte bármit túl lehet élni. És ezt az erőt édesanyjától örökölte, aki bár kivételesen okos asszony volt, saját karrierjét feláldozta a családjáért. És hány generációs édesanyja van így, hogy ezt az utat választotta, gyermeket nevelt, és nem a saját karrierjét tartotta előtérben. És egy mondat, amit én kivettem magamnak, és azt gondolom, hogy a Best FM hallgatók is tudnak majd belőle táplálkozni, mert hogy Nicole Kidmannek például ezt mondta az édesanyja, hogy soha ne hagyd, hogy bárki megtörje a lelked. Egy olyan korból származott, amikor nem kapta meg azokat a karriertanácsokat, amelyeket szeretett volna. Ő nevelt fel minket, támogatta apámat, segített neki megszerezni a doktori fokozatát. Alapvetően a családjának adott, és nem volt olyan karrierje, amilyet szeretett volna. Kidman végül egyébként nem tudta személyesen átvenni akkor a díjat Velencében, hanem helyette a film rendezője olvasta fel az édesanyja emlékére írt sorokat. Hát bizony, érdemes egyébként ezt a mondatot úgy átvenni tőle, hogy soha ne hagyd, hogy bárki megtörje a lelked. Hát igen, el lehet emlékezni a szeretteinkre is, mert ezek is nagyon fontos dolgok az életben, nagyon-nagyon fontosak. No hát, mint ahogy azok is, hogy idézzünk fel mondjuk olyan nyári emlékeket, amit dalban megihletnek nekünk, mert hogy ilyen dalok jönnek még hozzánk. A TNT-t is hozom, és egy jó Rednex dal is még ebben az órában, itt a Best.

0: Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom együtt hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy,

Egyébként Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, és vannak, akik egyébként viccesen május 19-én tudják, akkor mi van ivó napja. Hát azt nem lehet összekapcsolni itt az apák napjával, mert hogy ezt tényleg így tartják, az apaságot és a szülői szerepet ünneplik. Ilyenkor pedig emlékeznek mondjuk azon kedves édesapákra, nagyapákra és a többi férfi elődünkre, akik lehet, hogy már nincsenek velünk. Én tudok olyan, és olyan jó, amikor így látok olyan felvételeket, óvodában is már nagyon divat egyébként, hogy apák napját tartanak, ilyenkor ugye meghívják az édesapákat. Én nem olyan régen voltam egy bölcsődébe konferálni évzárón, ahol mindig a kis műsornak a végén meg szoktuk kérni a kislányos ballagó bölcsiseket, hogy az apukájukkal táncoljanak egyet, de hát úgy diplomatikus ilyenkor, hogy a kislányok is föl tudják kérni az apukájuk mellett, vagy bocsánat, a kisfiúk pedig az anyukájukat, na szóval ez jól szokott kinézni. Egy biztos, hogy a mai napon azért ünnepeljük még az apákat nyugodtan, de holnap lesz ennek majd a napja. Én már az ebédhez kívánok jó ünneplést, mert felfoghatjuk úgy is, hogy az étel egyfajta ünneplés is lehet, főleg akkor, hogyha a szeretteink körében tudunk közösen majd ebédelni. Ehhez kívánok mindenkinek jó készülődést és nagyon jó ebédet. A legjobb zenéket pedig hozom június 20-án szombaton itt a

aki jól érzi magát ebben a melegben, és mondjuk most már a jó hideg gyümölcs leves, amit itt kaptam fotóformájában, az nagyon jól fog esni, főleg, hogyha most már lassan kivesszük a hűtőből, tele van ribizlivel, szamócával, jó, de jól néz ki, köszönöm szépen Gabikának ezt a fotót. Igen, nem csak mindig húslevest kell enni, ugye lehet-e fajta kis étrendet is elkészíteni. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, szuper kis délutánt, és a legjobb programok között pedig lehet szemezgetni bestfmnyiregyháza.hu. A mai napon egyébként múzeumok éjszakája program, aminek hozom a részleteit majd. És a következő órában látom már Jamiroquai dala ott lesz, mint ahogy George Michael is érkezik, és én is maradok még egészen kettőig. Én Szentai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A Nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhelyi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző, hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Andinak köszi, és majdnem összekevertem a nevét, mert hogy a Zsuzsi erdei kisvonatról biztos, hogy ő is hallott, és bizony a mai napon ilyen nagyon különleges nyári kalanddal és mindenféle családbarát erdei programokkal várják azokat, akik éppen madárcsicsergős erdei túrára vágynak. Vannak ilyen programok, én pedig mindig köszönöm, hogyha az ország más pontjáról is kapok mondjuk fotókat, tartsák meg jó szokásukat. Ez a 103.9 Best FM, én Zentai Edit vagyok, és hogy ígértem, Jamiroquai érkezik.

0: Szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon össze imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: George Michael itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Kívánok szuper kis napot mindenkinek, jó hétvégét és kellemes vakációt. Hát a gyerekeknek ezt kimondani, ezt a szót, és mondjuk tovább aludni, ami még lehet, hogy a mai reggel annyira nem működött. Iskolai időben persze, ugye akkor aludnátok, kedves gyerekek, ilyenkor meg már reggel 6 órakor kinyílik a kis csipa. Lesz idő itt pihenni, ha csak ugye még a jövő heteket nem spékelik meg a szülők mindenféle tábor lehetőséggel. Hát igen, ugye nincs annyi szabadság, hogy itt megoldjuk, viszont a nagymamák, tudom, hogy gőzerővel nagyon sok helyen már készülnek az unokák fogadására, és milyen jó az, amikor át lehet venni olyan dolgokat, amit ők még valamikor csináltak. Tésztát gyúrni, dagasztani, kenyeret sütni, süteményt, ezt-azt. Úgyhogy egy nagyon jó nyári tervezgetést és jó hangulatot kívánok mindenkinek, és vigyázzunk bizony az idős nagyikra is, meg azokra is, akik mondjuk már gondos órával rendelkeznek, mert hogy nagyon sok esetben azért legyen ott a nagyiknak, a mamáknak, a papáknak a kezén, mert hogy pont egyébként emiatt vonultak itt a csengeri önkormányzati tűzoltók egy porcsalmai családhoz, még itt a június elejei napokban, hajnali órákban. Egyébként nagyon szerencséje volt a hölgynek, hogy ágyban fekve találták egyébként meg, mert hogy nem tudott szegényke fölállni, úgyhogy a tűzoltók segítették őt a mentőautóba helyezni, de a gondos óra jelzése miatt vonultak gyakorlatilag ők ki, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog, és bízom benne, nagyon sokan azért alkalmazzák, és ott van a kezükön, indokolt esetben természetesen. Hát vigyázzunk a mamákra, mert nagyon fontosak ők nekünk, mint ahogy a nagypapák is, úgyhogy én ölelést küldök innen is nekik sok szeretettel. Pink dala pedig jön nekik is, és persze a fiatal generációnak is, hiszen nálunk a legjobb zenék között ő is énekel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a beszélgetésben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

mindenkinek, és a térképeket vajon elő szoktuk-e még venni? Hát én már nem, bevallom őszintén, nem is tudom, hogy hogyan tudnék tájékozódni térkép segítségével, pedig valamikor, hogy jutottak külföldre is el, ugye az autósok, nem volt mindenféle applikáció meg program. Jó, egyébként, ha már itt a programok, én azért nagyon sok esetben használom a Waze nevű programot, alkalmazást, ahol most hasznos újítás érkezik. Úgy tűnik, hogy egyre több felhasználónál jelenik meg a Waze-nek az újdonsága, amely jelzi a lámpás kereszteződéseket a térképen. Az alkalmazás ugyanis ezzel egy hasznos funkcióval bővül, ám az egyelőre még nem érhető el mindenki számára. Legalábbis a lámpás kereszteződések feltüntetése a legtöbb navigációs applikációnak, például a Google térképnek és az Apple Maps-nak is már régóta szerves része, a Waze azonban ezen a téren eddig egy kicsit le volt maradva. Az alkalmazás először 2025. decemberében kezdte el tesztelni ezt a funkciót, az elmúlt hetekben viszont látszólag egyre szélesebb körben kezdte elérhetővé tenni. Az egyelőre még nem világos, hogy mikor lesz minden felhasználó számára elérhető az újítás, de folyamatban van. Én nagyon szeretem egyébként ezt a programot, mindig figyelek rá, jelzi, hogyha egy kicsit túllépném a megengedett sebességhatárt, hol van rendőri igazoltatás, ez az, amit egyébként én is megnéztem, és mindjárt hozom majd ennek is a részleteit. Nagyon jó utat kívánok, és mondjuk nem megszokásból hajtsunk be olyan utcába itt városunkon belül is, ahol mondjuk most már 30-as tábla van, úgyhogy ezeket is tessenek figyelembe venni. Jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenéket pedig hozom, addig is itt a Best FM-en.

Have a nice day, ugyanezt tudom mondani. Bon Jovit pedig milyen jó látni mondjuk olyan közösségi portálon, ahol éppen legutóbb egy esküvőn tűnt fel, mint vendég, és amikor elkezdte a zenekar játszani, nem tudom, hogy melyik dalt, de ő fölállt, odament és élőbe elénekelte, szenzációs lehetett ott hangulatban ezt megélni. Hát bizony ilyen nagy sztárokkal lehet találkozni, Budapesten inkább egyébként, én is volt már, hogy láttam, vagyis a párom szúrt ki híres színészt egyébként, most pont a napokban ismét Budapesten vélték Arnold Schwarzeneggert föltűnni, a világhírű színész egyébként valóban Budapesten dolgozik, mégpedig a The Kellys című filmnek a forgatására érkezett a magyar fővárosba. A 78 éves filmsztár egyébként nem először választja Magyarországot munkája helyszínéül, és ahogy korábban, úgy most sem zárkózott be a hotel szobájába itt a forgatási szünetekben, mert hogy több helyszínen is feltűnt Budapesten, látták a Márvány utcában, a belvárosban is, ahol egy ilyen jellegzetes kerékpárján közlekedett, ilyen vastakerekű kerékpárral. Én is megnéztem egyébként ezt a fotót, mert hogy legutóbb a saját sporttal foglalkozó Instagram oldalán osztott meg egy mosolygós képet magáról, ahol éppen a Szent István Bazilika előtt ül a biciklién, ezt én is megnéztem ezt a képet, és azt írta itt a fotó mellé, hogy Arnold Schwarzenegger nem számít, hol van a világban, fitnek maradni mindig az első. Hát nagyon úgy tűnik, hogy itt Schwarzenegger számára a rendszeres mozgás a sűrű forgatási időszakok alatt is kiemelten fontos, Budapestet pedig továbbra is szívesen fedezi fel két keréken. Hát bizony jól néz ki még mindig, pedig, mint ahogy említettem, 78 éves Arnold Schwarzenegger. Boldog szülinapot az ünnepelteknek, a legjobb zenéket pedig hozom Szakács Gergő énekel Rúzsa Magdival a folytatásban itt a Best FM-en.

Ugyanúgy jöhetnek majd a programok, mert hogy különleges programok várják az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján. A Sóstói Múzeum faluban is, valamint a Kállai gyűjtemény is készül majd. A mai napon mondom mindezt azért, mert lesz még idő fölkészülni erre a programra, hiszen a múzeumok éjszakája mai napon majd délután 4 órakor kezdődik, és hogy mivel lehet találkozni akár a Kállai gyűjteményben, na ezt el fogom árulni, viszont addig is nézze az oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ott is a programajánlat között szerepelnek még érdekességek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban.

0: Becsrátai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
1: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a Nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
2: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztereket is befedezni.
0: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

pedagógusoknak, a szülőknek, mindenkinek, hiszen vége a tanévnek, most már repül az iskolatáska, és élvezzük a szünetet, meg jönnek a táborok, úgyhogy az már teljesen más lesz. Szerintem játszva fognak a gyerekek tanulni, hiszen rengeteg lehetőség állt itt a szülők számára nyitottan, hogy hová is írassák be a gyerkőceiket, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok gyermeknek így megvan már a haditerve az egész nyárra. Én azért mindig azt mondom, hogy kell hagyni őket csak úgy pihenni. Csinálják azt, amit akarnak. A szabad téren leginkább másszanak, csúszanak, bandázzanak, mint ahogy mi is csináltuk ezt valamikor régen, és mondjuk tervezzenek olyan programokkal, amire jó készülni, például a mai napon múzeumok éjszakája, megyünk a Kállai gyűjteménybe, majd ahol Páncélbazár történelem címmel interaktív utazás a török hódoltság korában, ezzel a címmel nyílnak meg a kapuk majd, délután 4 órától egészen éjfélig tartanak a programok, amik között, ahogy itt elnézem, lesznek páncélos titánok, sárkánylányok, ez izgalmas, egyébként ez egy látványos ilyen tűzzsonglőr előadás lesz. Lovagi arzenál, ahol egy picikét itt vissza lehet repülni kiállítás formájában a középkori és reneszánsz páncélok világába. Lesz itt majd vitézek garderobja, interaktív páncél és fegyversimogató, hagyományőrző, kuglilövészet, tradicionális íjászat és verseny, valamint a végvári harci bemutatók és mesés elbeszéléseken is részt lehet venni, kézműves műhely, szóval egy nagyon jó kis program lesz a mai napon a Kállai gyűjteményben, lehet erre a programra is készülni, és hogy mi mindenre még, például majd nagyon sok szeretettel várnak mindenkit a múzeumfaluban is, ahol megnyílik a megújult iskolatörténeti kiállítás, felép majd a Besodrom együttes, a nyírségi táncegyüttesre pedig közös tűzugrással idézik fel a Szent Iván éj hagyományait, mindezt tehát a Skanzenben, ahol az es során csillagles, rendhagyó népiskolai óra és további kísérő programok is színesítik a kínálatot majd holnap, vagyis holnap vasárnap, június 21-én. A programokat nézzék meg is, tervezgessenek, bestefemnyiregyháza.hu.

0: A jó hírem az, hogy teljes kapacitással üzemelnek a nyíregyházi fürdők, ugye lezajlottak már az előkészület és a mindenféle műszaki munkálatok annak érdekében, hogy itt mindenki biztonságosan és zavartalanul tudjon pancsizni, csúszdázni, úszni, bármit is. Egyébként a nyári szezonban mindenféle szauna programokkal és éjszakai fürdőzésekkel is készülnek majd a strandok, pedig naponta reggel 9 órától este 8-ig vannak nyitva, úgyhogy lehet a tófürdőt is megcélozni, aminek hagyományos jó kis retro hangulata van, én nagyon szeretem egyébként ezt is. A holnapi napon pedig a Szent Iván éjjel programok közül nézegettem itt, hogy mire lehet készülni, mert hogy majd június 21-én vasárnap 7:30-kor nyitják meg a kapukat, és nagyon sok programot ígérnek itt a látogatóknak, a fény, az élet, a szerelem és a termékenység ünnepén, vagyis Szent Iván éjszakáján, hát ezúttal is a tűz áll majd a középpontban, mert hogy lesznek itt tűzzsonglőrök, akik varázslattal és a tűznek a fényével fogják a falu központjába hívni a látogatókat. Lesz itt még nagyon sok minden, mondom is, hogy mi, nyírségi tánc együttes, besodrom zenekar, az esten pedig csillaglesre is várják az érdeklődőket, a felnőtteknek pedig 18 pluszos népiskolai tanítási órát szerveznek, izgalmas, valamint a szerelem útja térképes barangolásra is várják majd a párokat, és mint ahogy említettem, koncert is lesz, úgyhogy izgalmas programokat lehet itt a múzeumok éjszakáján tervezni a mai napon is, és mint ahogy említettem, tehát a holnap napon, és a mai napon egyébként a belvárosban streetball van, ahol ugye látjuk a pattogó labdákat és a jó hangulatot, úgyhogy föl ne süljön senki, érdemes azért behúzódni és fogyasztani nagyon sok folyadékot, limonádét, vizet, bármit, ami jól esik ilyenkor, mert hogy kell a hidratálás, erre mindenképpen figyeljenek oda. Csodás napot és jó hétvégét kívánok, ez a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

a vakáció, én nagyon jó pihenést és tervezgetést kívánok mindenkinek. A nyárhoz, a utazáshoz, a nyaraláshoz pedig azért jó kis környezet fölmérést, fölismerést, új helyeknek a megismerése, és még akár városon belül is, most, hogy mondjuk 20 percen belül ki tudunk menni a sóstóra, érdemes mondjuk a gyerekeket a jó kis ikaruszokra fölültetni, és mondjuk azzal megcélozni a városnak a gyönyörű pontját kint a sóstón. Jó hangulat, közben anya-apa tud egy kicsikét lazítani, mondjuk nem feltétlenül kell majd vezetni, úgyhogy ennek is megvan a lehetősége, hiszen ilyenkor azért kicsit több busz indul majd ki a sóstóra, úgyhogy meg lehet ezt is majd nézegetni, akár az oldalunkon is, bestfmnyiregyháza.hu, ahol vannak az autóbusz közlekedéshez kapcsolódó híreink is. Mint ahogy én egy kis balatoni körképet nézegettem itt, hiszen én is sokszor fogok majd itt időt tölteni, ahol most majd indul egy ilyen új balatoni strand étel verseny, ami bővül egy új kategóriával, mégpedig a nyár folyamán az év Beach Food palacsintáját is meg fogják választani, ahol két fő kategóriában lehet nevezni, strandbisztróként és strandbüféként, és majd külön díjban részesülnek a vegetáriánus és a vegán fogások is, mivel a szervezők szerint még azért ezen a területen továbbra is fontos lenne erősíteni itt a kínálatot. Hát az étel egészséges legyen, ezek a kritériumok, jó minőségűek, és lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból készüljenek. Elvitelre is alkalmas legyen, szerepeljen a vendéglátóhelynek a kínálatában, gyorsan legyen elkészíthető, akár büfékben és bisztró kategóriában különleges ételek is nevezhetőek majd. Egyébként ebben a versenyben lesznek levesek, főételek, desszertek és újra gondolt klasszikus strand ételek szerepelnek a kínálatban. Hát nem tudom, hogy a strand étel kinek mi jut eszébe. Nekem a lángos, amit imádok fokhagymásan, tejfölösen, jó sok sajttal, vagy akár rengeteg zöldséggel is meg lehet spékelni, békönnel, mindenfélével készítik már, de valahogy nekem a strand étel az úgy a lángos. Nem tudom ki, hogy van ezzel. Szinte nem is kell magunkkal vinni semmit, mert biztos, hogy minden strandon be lehet verni egy-egy jófajta. Ilyen lángost nyelek is egy jó nagyot, mert én nagyon szeretem, de hogyha valaki tényleg egy ilyen új strand ételt próbál majd ki, akkor ahhoz is jó étvágyat kívánok. A legjobb zenék sorát pedig viszem tovább itt a Best FM-en.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

És nem sokára jön itt a nyári napforduló, vele együtt pedig ugye különleges programokkal is várják majd nem csak a Múzeum faluban, Szent Iván éj programok keretén belül, hanem a mai napon is a Kállai gyűjteményben, ugye a múzeumok éjszakája. Rengeteg program lehetőség van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tovább fönnmarad ma nagyon sok ember, nem csak azért, mert szombat van, és rengeteg buli van, esküvő, szülinapi partik, grillpartik, bográcspartik, csak úgy egy ilyen kis családi szalonnasütés, amihez én nagyon jó hangulatot kívánok mindenkinek, és ajánlom figyelmébe Dékán István műsorsávját, aki fogja még hozni a lehetőségeket, a programokat, az érdekességeket, most persze a legjobb zenéket is. Én köszönöm, hogy velem rádiózott az elmúlt 6 órában. Holnap is jövök majd reggel 8 óra és 2 óra között. Addig is jó utat kívánok mindenkinek. Vigyázzon magára, és persze a gyermekére. Szeressék őket, ez a legfontosabb. Én Szentai Edit vagyok. Szép napot kívánok! I got the love in the music. I got soul.

0: Sziasztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egy itt hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek a Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabad vizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajszai vett. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

2 perccel járunk 2 óra után, a legnagyobbak pedig most is felsorakoztak szombat délután, és még a pályázza a Best FM-en István vagyok. Karamell, még egyszer dalát indítom azonnal, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután hőmérsékleti szempontból.

Egy kis R&B Brandivel és Mónikával, a Boys Mine után majd a Bagossék énekelnek. Valahol itt már be is készítettem. A friss adatok szerint pedig nagyon oda csavartak, 34 fok jelenleg a hőmérőn, egyébként már ez a csúcsértékünk. A következő óráktól érkezhetnek felhők, esőre azonban egy darab százaléknyi esélyünk van. Ez talán nagyon kevésnek mondható, nem készülnék rá. Az eljön, ha önnél van, talán nem gond, de szerintem ebből semmi nem lesz. A szél az még most nyugatias, délnyugatias, aztán fordul észak-nyugatiassá, aztán majd északivá. A késő délutánban pedig inkább már keleties szél fog fújni. Nagyon változékony a szél iránya, azonban mérsékelt, így mindenképpen csak hűsölésre adhat okot, és talán nincs is ezzel semmi baj. Egy pillantás a vasárnapra, ami egyébként egy újabb felhőzónával érkezik, akár eshet is az eső. A holnapi hőmérsékletek még magasabbra emelkednek, 35-36 fok is lehet majd a vasárnapi legmelegebb órákban, és egy gondolat itt a pollen jelentésünk tekintetében, a pázsit fűfélék, a csalánfélék, a gombák közepes szinten, míg alacsony a lórum, utifű és a hárs, valamint a szelíd gesztenye, úgyhogy hát van mire készülni, tünetei akár erősek is lehetnek, a sokféle allergén miatt ezek összeadódhatnak, ezzel is számolnia érdemes. Bagossékkal is ők folytatják valahol itt, aztán a kisvilág, Lotfi Begivel meg Kozmix-szal az átiratként pörög.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A tankcsapda után programok, egészen pontosan zene a Sóstón 10. évadát kezdi, mint ahogy már megszokhattuk szerdán és szombat délutánonként. Vannak itt zenés programok, és persze most már a srácoknak is a bejáratott vasárnapi programok is elérhetőek. Csak néhány fellépő: Tibia hegyről, Kelet Brass Band, Rockhajó, Szüret utca, Duck Rock, Poli Band, és tényleg sorolhatnám még a srácoknak egyébként, Gyere csak zenekar, Gilingalang és a Vidám Manók is elérhetővé válnak. A nyíregyháza.hu-n már megtalálja a programot, az ütemtervet, érdemes a naptárt elővenni, beérni, tájékozódni tovább. Aztán egy kis kosárlabda itt a Kossuth téren, mert érdemes figyelni, streetball, Nyíregyháza helyszín a Kossuth tér, hogy beszéljünk programokról is. Június 20-án indul ez a kis játék, ez a kis megmérettetés, nevezés ellenében egyébként, hát nézőként bárki érkezhet, és óriási csinnadratta szokott itt lenni a városban, talán ezt is érdemes beírni a naptárba, hogyha szereti az ilyen jellegű sportot, ahogy mondtam, egy kis streetball várja az érdeklődőket. Fent van a nyíregyháza.hu-n. Múzeumok éjszakája június 20, a páncélba zárt történelem, ezzel a jeligével indul újra ez a nagyszabású program, amit minden évben megtapasztalhatunk, megnézhetünk. A program rendkívül népszerű, nem is csodálkozom rajta, mert valamilyen nagyon különleges múzeumlátogatás szokott ez mindig lenni, és ilyenkor azért olyat mutatnak a múzeumok, melyet egyébként a hétköznapokban nem tapasztalhatunk. A programok egyébként 16 órától egészen éjfélig tartanak, mindenki egészítést megtalál a Best FM oldalán, programok után pedig vissza a dalok közé. Énekel Solalma, aztán majd itt a No Doubt, Hey Baby, meg Azaria is, az egy remek dalt, introvertált dalt egészen pontosan.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Springfield dala után beszélgessünk az aerozolokról, ezekről a parfümökről, dezodorokról, különböző hajtógázas készítményekről. Itt egy nagyszabású vizsgálat indult. Méghozzá azért, mert látnunk kell, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, akár az összetételt tekintve, legyen ez kémiai vagy biológiai veszély kapcsán. Látnunk kell, hogy a tűzveszélyességi besorolás is folyamatosan változik, így a felülvizsgálat mindenképpen időszerűnek mondható, és itt nem csak kifejezetten a dezodorokra gondoljunk, hanem minden olyan termékre, ami hajtógázas. Gondolok én itt akár egy olajzó sprayre, vagy egy festék szóróra, vagy esetlegesen a hajlakjára. Minden fölülvizsgálat alá kerül a következő időszakban. Olvassa kiegészítve a cikket az MTN, a Best FM oldalán, és folytatjuk a legnagyobbakkal. Itt van nekünk Fábián Júli, na meg a Girly, Charlie, mindenki valaki, ez a dala is itt pörög még a hírek előtt.

8-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek, sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhelyi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző. Hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igrisz nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítés,

0: képzésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ma forró, napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk, 3 óra után, a forróság továbbra is odakint. Hú, azért nem semmi, az autóban 50-55 fok is lehet. Sehová nem menjünk egy palack víz nélkül. És hát van miről beszélnünk, például a klímák tisztán tartásáról. Ide jönnek első gondolataim.

0: A Spike hozta a lendületet, ez volt a Respect, és beszélgessünk a klímákról. Egyrésztről ugye itt van a klíma a szezon, a tisztántartás legyen a legfontosabb gondolat, ami elsőnek bevillan, amikor szeretnénk a klímát bekapcsolni, hiszen ennek tisztántartása rendkívül fontos, ha megtelepedett a baktériumok, gombák, hogyha ez nincs takarítva, akkor könnyen a levegőbe kerülve betegségeket, súlyos betegségeket is okozhatnak. Szóval a tisztántartás a legfontosabb gondolat, aztán persze jöjjön a klíma helyes beállítása, melyről cikket talál a Best FM oldalán, illetve az MT-n is olvashat ide kiegészítéseket. A legfontosabb, hogy maximum 10 fok különbséget lehet használni, pontosabban beállítani a kinti hőmérséklet és a belső kívánt klíma között. Ez azt jelenti, hogy ha kint 33 fok van, akkor odabent maximum 23 legyen, bár itt szerintem fáznánk, nem is komfortos ez a 10 fok. Ez a plafon, ettől csak közelebb kerüljön a két hőmérsékleti adat egymáshoz, mert egyébként komoly gyulladásos, illetve megfázásos betegségek alakulhatnak ki ebből. Tájékozódjon a Best FM oldalán, én csak az eszenciát hoztam, ma meg a halott pénzdalát, ez a dobban, aztán majd Craig Daviddel sétálgatunk, mástól eljesz pedig Zabos Regina dala.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

Az átirat dr. Béressel, Király Viktorral, ez volt a tűzvarázsló, előttünk pedig a cseresznye szezon, és sokkal inkább szeretem, mint amelyet, és az is hozzá tartozik, hogy ezt az igazán nagy húsos cseresznyét szeretem, ami a nagyon feketére tud érni. Na mindegy, szóval közepes cseresznye termelés várható idén. Köszönhető ez annak, hogy a tavaszi fagyok nem igazán tudtak kárt okozni az ültetvényekben, méghozzá azért, mert a fagyok nem ott jelentkeztek, ahol egyébként a cseresznye termés zöme érkezik évről évre. Így kevésbé tudott pusztítani a fagy, de azért mégiscsak jelentkezik. Ennek hatása egy jó évjáratban 10-12 ezer tonnányit termelünk ebből a csodálatosan finom gyümölcsből. Idén ez egyébként 6-8 ezer tonna lesz mindösszesen. Fogyasszuk jó étvágyal, és jön Jennifer Hudson, ez a Spotlight, aztán pedig jetlaggel repül az idő.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

elkészül, biztosan elkészül már a Nyíregyházát Debrecennel összekötő 4 sávos főút, mely hát ugye nagyjából az M3-as felhajtótól a 35-ös becsatlakozásáig terjed majd, ahogy erről már sokszor beszéltünk, és az is hozzá tartozik, hogy ez mindösszesen 35 kilométernyi szakasz, melyet meg kell építeni, és elkerüli majd Újfehértót, egy sokkal gyorsabb, egy sokkal biztonságosabb, és egy sokkal lendületesebb haladást biztosítva, ahogy mondtam, Nyíregyháza is. Debrecen között aláírták a közel 3,4 milliárdos szerződést Nyíregyháza Debrecen közúti 4 sávos út tervezésére. A nyíregyháza.hu-n olvashat további kiegészítéseket arról, hogy hogy lesz ez, hogy fog ez kinézni, körülbelül mit takar ez a beruházás, hiszen akárhogy is nézzük, itt rengeteg csomópont, egészen pontosan 6 csomópont kell majd, hogy megépüljön, és kerékpárutak is lesznek majd a program kereteiben. Tájékozódjon tehát tovább nyíregyháza.hu. Én nagyon várom már egyébként, hogy történjen valami. Rengeteget ingázok itt, és nyilvánvalóan így sokkal inkább követem az eseményeket. Kali Williams és Munilával a Saturday, Tóth Gabival az Ilyen nappal Budapest, remek dalok még itt az óra végén is.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Gentling biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadball, alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadball éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jegesmedvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinye sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
4: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrikai elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
2: Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok.

0: amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Csodás az idő Nyíregyházán, és jönnek ide a legnagyobb dalok, akár a strandoláshoz, vagy sütögetéshez. Már is nézem, mit hallgathatunk. Ebben az órában itt lesz majd az Iron Mafia, meg a Simple Red, fiesztázunk is majd a Bonita nem sokára. Egyébként pedig lendületesen kezdjük az órát, egy kis elektro verzió, David Guetta pörgeti.

Egyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan, éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

A Simple Red után gépjármű adók. Ezt egyébként rengetegen befizettük már, de úgy néz ki, hogy mindig vannak, akik ezt még nem teljesítették, már mint hogy az autó után befizessék a gépjármű adót. 170 ezer üzemben tartó, mini nem rendezte az idei gépjármű adót, így olvasható cikk, akár az MT-n is. Akinek a fizetés gondot okoz, június 30-áig még kérheti az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Ez mindenképpen segítség lehet. Hozzáteszem, hogy ez ugye pótlék nélküli, érdemes tehát ezt a lehetőséget is szem előtt tartani. Június 30, aki egyébként eddig sem nyilatkozik, nyilvánvalóan majd késedelmi pótdíjra számíthat. Olvassa, tájékozódjon a NAV oldalán. Szerintem 170 ezer üzemben tartó, egyáltalán nem mondható kis számnak, úgyhogy azt gondolom érdemes az infóról újra-újra beszélni. Folytassuk dalokkal, itt van nekünk az Iron Mafia és az Mellettem című dal után majd Beyoncé, itt már a szóló karrier és az Irreplaceable.

Hősképző. Erről beszéljünk, a program már évek óta pörög Nyíregyházán is, illetve hát minden megyeszékhelyen találkozhatunk vele. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhely mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatásokat, tehát ez kezdődik, erre kell készülni, tájékozódjon a Best FM oldalán. Legyünk hősök, és érkezzenek ide a legnagyobbak, a Faldofló porszemje, Amy Winehouse, és majd Magdi is énekel a

Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ne dobd ki az iskola táskád. A programot jól ismerjük már. Ilyenkor a jó állapotú, használt táskákat, tornaszereket, íróeszközöket, füzeteket, mindent is várnak felajánlásként a program kapcsán. Bőven talál kiegészítést a Best FM oldalán, egyébként az EAK Nonprofit Kft. Július 1 és augusztus 21-e között tartja nyitva a programot, számítsunk erre, és hát hogyha jó a cucc, akkor én nem dobnám ki, segítsük tényleg egymást, óriási segítség, ez óriási lehetőség ez a rosszabb anyagi helyzetben lévő családoknak. Foglalkozzunk ezzel, jó? Maroon 5 dalát pedig pörgetem, She Will Be Loved, lassítunk, tehát aztán itt a New Level Empire megtörténtünk is még, bőven befér a hírek elé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mega Monster Truck Show. Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között is autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek a Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrség

0: Örös munkatársaival közösen a Gáva Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arabfokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek az Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az Országos Színház Történeti Versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a Nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajszai Ivett. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után járunk 3 perccel, utolsó kötös óránkat indítjuk itt a Best FM-en és a nyílt távfő fejlesztések előttünk témaként. Megnézzük, hogy mi pörög a városban, illetve mire számíthatunk ennek nyomán. Majd idehozom első gondolataim, a Justin Timberlake pedig indítja Timbalanddal az órát, a Sexy Backyard.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mintáram csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: nyílt távhő fejlesztések. Talán 3 hete beszéltünk erről, hogyha lepörög a fűtés szezon. A nyílt távhő egy nagyon komoly beruházásban kezdődik, mely már elindult, és az első munkálatok nyomán csöveket raknak, helyeznek a földbe. Egy új hőközpont indul majd, mely sokkal jobb és sokkal biztonságosabb fűtés szezont hoz majd magával. 400 millió forint a beruházás, mely ugye elindult, és szeptember 15-ével fog majd bezáródni, lezáródni. Minden kiegészítést megtalál a nyíregyháza.hu-n. A méretekről sem még szó. 16 000, több mint 16 000 lakás is. 360 közületi felhasználó számára biztosít a nyílt távhő meleg szobát, meleg radiátorokat. A fejlesztés tehát mindenképpen indokolt. Tájékozódjon tehát tovább, ha érdekes. Mi meg folytatjuk a legnagyobbakkal, érkezik hozzánk Rácz Gergő, Sziszifel. A dalcím egyszerűen Ja, nem.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Faith No More pörgött le, ez volt az Easy. Jönnek azonnal a Bieberek. Mi megbeszélgetünk a forróságról, mely odakint tombol, és mely nyilvánvalóan problémát jelent, mert a semmiből érkezett, akármennyire is. Beszéltünk erről napokkal ezelőtt már, azért ez meghökkentő ez a forróság. A bőrünk védelmére figyeljünk most egy kicsit, melyre egyébként felhívja a figyelmünket a Hungaromet ZRT, illetve az MTN is olvasható a cikk kapcsán egy gondolat, hogy 7-es az UV index ma, és várhatóan a folytatásban is ez lesz a minimum érték így a nappali legmelegebb órákban. A bőrét mindenképpen védenie kell, akár 15 perc is elég a leégéshez, hogyha nem vigyázunk erre. Fehér bőrűként legalább 50 faktoros fényvédő készítményt ajánlanak egyébként. A napozás továbbra sem jó a bőrnek, hiszen a bordulás, amit látunk a napozás következtében, az lényegében egy válaszreakció, egy sok hatás következménye, úgyhogy mindenképpen károsodik a bőr. Nem divat a barnított bőr, mert ez komoly problémákat okozhat. Tájékozódjon a Best FM oldalán, az MT-n, a Hungaromet oldalán is. Ide énekeljenek a Bieberök, meg a Groove Jet is érkezik. Mindjárt hallgatjuk Sophia Lis Baxtortól.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy újabb átirat még hozzá. A Hófehér Jaguár, Billy Barnával, meg Curtis-szel itt a legnagyobbak között a The Cardigans, Tom Jones közösében a Burning Down the House, már be is készítve. A legfrissebb előrejelzések pedig már a vasárnapra érkeznek. Hát úgy néz ki, hogy a vasárnapunk az sokkal inkább esővel lehet megszabdalt, nagyon szép idő ígérkezik, 35-36 fok is lehet a legmelegebb órákban, nagyjából 3 óra körül érkezhetnek a felhők, mely hát egyelőre még csak 30% valószínűséggel történik meg, akkor majd ilyen 4 óra körül jöhet egy zápor, mely ahogy jött, úgy megy, és 5 órától már újra emelkedik a hőmérséklet, újra 35 fokot mutatnak majd a hőmérők. Egyébként az eső alkalmával csak 4 fok visszaesést várhatunk, remélhetünk, úgyhogy talán nem is lesz ez annyira nagy baj a 35 fokban, hogy jön egy pár perc felfrissülés, és újra itt lesz majd a kánikula ez után. Hát így néz ki a vasárnapunk, egyébként holnap majd úgyis közösen frissítjük. 21-e holnap, Alajos, Leila, Luisa, Olga, ők ünnepelnek apák napján, a nyári napfordulón, és a zene európai ünnepén is. Mindenkinek jó ünnep és boldog névnapot kívánok! És jöjjenek a dalok. Méghozzá Burning Down the House, ez már a Cardigans és a Tom Jones közösében felénekelt, korongra énekelt dalocska, aztán nem sokára már a Night Shift érkezik R&B sikerekkel, én pedig holnapra elteszem magam pihenősávra. Találkozunk 2-kor itt a Best FM-en, István vagyok, viszont hallom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesekönyvet kaptak a beteg gyerekek. Sikeres vizsgát tettek a zaisok, és a sportszerűséget is díjazták. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mesekönyveivel érkezett a Nyíregyházi Kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozók gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
3: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük a elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvhelyi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző. Hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
2: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapatdíjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb

0: napzáporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A vasárnapig tartó akció keretében az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetőket igyekeznek kiszűrni, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
2: A rendőrség június 15-e és 21-e között a roadból alkohol és drog elnevezési akció keretében országos közúti ellenőrzést tart. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19 reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőreink Magyarország egész területén. A roadból éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófa védelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinyes sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
3: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afriki elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
1: Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Életünk legjobb a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új hűtési berendezések érkeznek a szülészetre. Fókuszban a megelőzés, és sikeresen szerepeltek az Zrínyisek a színház történeti versenyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Könnyebb lesz elviselni a hőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház nyíregyházi tagkórháza is részesül abból a több mint 3,5 milliárd forintos országos fejlesztési programból, amelyet a kormány az állami egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítésére indít. A beruházás részeként a Józsa András tagkórház szülészeti osztályán új hűtési berendezéseket helyeznek üzembe, számol be a város honlapja. A korszerűsítés célja, hogy a nyári időszakban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a kismamák, az újszülöttek és az egészségügyi dolgozók számára. Hűtéskorszerűsítési beruházások egyébként országszerte több tucat kórházban és szakrendelőben valósulnak meg. A szabadvizek veszélyeiről hallhattak a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a tokai vízirendészeti rendőrös munkatársaival közösen a Gába Vencserlői Rakovszki Sámuel általános iskola és Arafokú művészeti iskolába látogattak el, ahol az iskola rendőre program keretében tartottak prevenciós előadást. A közösségi oldalukon azt írják, a nyár egyik veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Néhány szabály betartásával azonban elkerülhetők a balesetek. Ezek közé tartozik, hogy fürödni mindig csak kijelölt fürdőhelyen szabad. A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, gyerekeket sose hagyjunk felügyelet nélkül. Emellett tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Sikeresen szerepeltek a Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium tanulói az országos színház történeti versenyen. A megmérettetésen a Tragédiák nevű csapat a negyedik helyet szerezte meg. A döntőbe a március óta zajló három online forduló legjobbjai kerültek. Az idei vetélkedő témája Madách Imre, az ember tragédiája volt, közölte a nyíregyházi intézmény. A csapat tagjai Laborci Noémi, Szilágyi Ábel, Tóth Barbara és Zsíros Dóra 10. D-osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Bakajsza Ivett. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Nagyon jó ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: A kórház gyermek fülorgégészeti osztályára Béres Tamás író. Az ünnepélyes átadásra nem csak a bentfekvő, frissen operált kisbetegeket várták, hanem a dolgozó gyermekeit is. A nyíregyházi írót a felajánlásról kérdeztük.
1: Aktualitása van annak, hogy ünnepeljük az elmúlt héten vagy hetekben a könyvet, hiszen a könyvedi programok vannak Nyíregyházán és illetőleg az országban, és mellette párhuzamosan gyermekkönyvnapok is zajlanak, és én, mint ifjúsági gyermekkönyveket is író szerző, hát úgy gondoltam, hogy gyermeknap is igencsak aktuális volt, nem régen volt. Tehát ez volt a három apropó, amikor úgy gondoltam, hogy szeretném megajándékozni a kórházban betegeskedő gyerekeket. Remélem azt, hogy egy kicsit az olvasással el tudom terelni, vagy el tudjuk terelni egy kicsit a figyelmüket a betegségről. Hozzá segít ahhoz, hogy izgalmas történeteket olvassanak, játszanak egy kicsit, beszélgessenek is a szülőkkel, talán esetleg Igris nagyi kéréséhez megfelelően kicsit letegyék a kütyüt, a tabletet, és a klasszikus mese erejével közel tudjunk hozzájuk kerülni.
0: Sikeres vizsgát tettek a diákok. Lezárult az általános ápolók szakmai vizsgája a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A napokban 32 fő szerzett technikusi oklevelet valós kórházi környezetben, betegágy melletti gyakorlati feladatok teljesítésével. Így a közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A vizsgabizottság elismerően nyilatkozott a teljesítményekről, amely méltó visszaigazolása a magas színvonalú felkészítésnek és a duális képzésnek, olvasható a bejegyzésben. A sportszerűséget is jutalmazták. A 2025-2026-os szezon díjátadó ünnepségén a dobogósok mellett a bajnokságok legsportszerűbb egyesületeit is díjazta a Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. A vármegyei első és másodosztályban a felnőtt és U19-es csapatokat együttesen értékelve a legsportszerűbb csapat díjat az az egyesület kapta, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a szezon folyamán, közölte az igazgatóság. Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast. Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, ha nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

in the new millennium. It's time for change. For change.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb razzia indult az utakon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vármegyénkben, és sok kis állat születik a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb ellenőrzést tart a rendőrség az

0: ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Már nincs fokozott tűzveszély Szabolcs-Szatmár-Berekben. A napokban lehullott csapadék a vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nébih vasárnaptól feloldotta a tűzgyújtási tilalmat. A hatóság honlapján azt írja, a korlátozás néhány vármegyében továbbra is érvényben van. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu oldalon vagy a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Óriási szenzáció volt, mikor jeges medvebocsok születtek a Nyíregyházi állatparkban. Otek és Joker 2024 novemberében látták meg a napvilágot. A jeges medvéken kívül több ritka állatnak is született már kicsinyes sóstón, mondta rádiónknak Pap Endre, az állatpark ügyvezetője.
2: Nagyon szerencsésnek és sikeresnek érezzük magunkat, hogy hosszú idő után és tényleg komoly szakmai program segítségével szumátrai tigriseket tudunk most már rendszeresen tenyészteni. Szervákölykök születtek nálunk, az afrika elefántok most már rendszeresen visszatérően születnek nálunk, ott kifejezetten azért vagyunk büszkék, mert állatkertünk ebben a szűk szakmai csoportban világszinten arról ismert, hogy a nagyon nehéz viselkedésű gyereket sikeresen összeszoktatjuk viszonylag gyorsan, és képesek vagyunk a nagyon érdekes szociális felállásban élő elefántbikákat, akik nem dominánsak, mikor ideérkeznek, olyan helyzetbe hozni, hogy dominánssá váljanak, és képesek legyenek élettenyésztelneket is befedezni.
1: Vasárnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.